Best FM. Élvezd minden percét. It's there.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Best FM.
0: Szeretem.

0: Jól veszem, megiszta ezt a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Nyíregyháziak.
1: A nyíregyháziak. A jó zenéket szeretik.
0: A jó zenéket szeretik.
2: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Imádják a legjobbakat.
2: I'm in love with the shape of you.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
0: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et. Imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy

0: Emlékszel? Mi a limonádét még magunknak kevertük, és a kirándulásokon a teát citrálos flakonból ittuk. Emlékszel? Mi még iskola bélyeget gyűjtöttünk, és megtanultunk takarékoskodni, mert akkor még a pénzünknek is volt értéke. Emlékszel a 60-as mobiltelefonokra? Akkora volt, mint egy bőr, és csipogott, mint egy kanári. Emlékszel, amikor bicajozni mentünk, nekünk még nem volt könyökvédőnk és sisakunk, de még rendes biciklink sem. Emlékszel, mi még kis táborban nyaraltunk, és úttörő nyakkendőnk is volt.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103,9 MHz-en.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: A fülnek, az agynak, a szívnek. A szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: Jó reggelt, Nyíregyházon!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet betölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
3: Változatosan.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkányban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: Azért szeretem a Bestefemet, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon jó, imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsol, és évek óta a Bestefem Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Bestefem, a legjobb zenék.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Tehergépkocsikat és buszokat ellenőriztek. Ettenboró 100 a Nyíregyházi Egyetemen, és Pampuk Réta is marad. Kovács Rátai Andrea vagyok. Hivatalosan is megalakult az új kormány. A kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt tegnap. Magyar Pétert múlt szombaton választotta miniszterelnökké a parlament. Tehergépkocsikat és autóbuszokat ellenőrzött a rendőrség múlt héten a Road Pool akció keretében. Országszerte több mint 2500 esetben állapítottak meg jogsértést. A szabolcs-szatmár-beregi adatokról Szűcs István rendőralezredest, a Vármegyei Rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztály megbízott vezetőjét kérdeztük.
2: 118 alkalommal állapítottak meg jogsértést, ebből azonnali közlekedési korlátozást 2 nehéz tehergépkocsi esetében kellett elrendelni. A tehergépkocsik ellenőrzése során vezetési és pihenőidővel kapcsolatos szabályszegések miatt, jármű és rakomány biztonsággal kapcsolatban, okmányokkal kapcsolatos jogsértések miatt kellett intézkedni. A tehergépkocsi vezetők ellenőrzése során alkoholfogyasztás gyanúja nem merült fel, ugyanakkor egy vezető nem használta a passzív biztonsági eszközt, viszont a gyorshajtás esetükben továbbra is hasonlóan az előző ellenőrzésekhez a vezető jogsértések között szerepelt. Mindenképpen pozitívum, hogy az ellenőrzésre került autóbuszok vezetői kapcsán mind a belföldi, mind a külföldi hatósági jelzésre ellátott járművek tekintetében jogsértés nem nyert megállapítást.
1: A Nyíregyházi Egyetem is megemlékezett a napokban 100. születésnapját ünneplő Sir David Attenborough-ról. Az intézmény ünnepi rendezvényén előadásokkal, interaktív bemutatókkal idézték fel a legendás természetfilmes munkásságát, miközben a fenntarthatóság és a környezettudatosság fontosságára is felhívták a figyelmet. Pampuk Gréta is marad Nyíregyházán, közölte a Fátum. A saját nevelésű 16 éves röplabdás meghatározó játékos lett az Extraligában. A klub most bejelentette, hogy szerződést hosszabbítottak a válogatott játékossal. Korábban bejelentették, hogy Földi Boglárka és Farkas Gréta is a klub játékosa marad. Híreink végén a várható időjárásról. Ma még térségünkben előfordulhat kisebb eső, majd napközben a fájtól és gomoly felhők mellett hosszabb időszakokra kisüthet a nap is. Egyet futózáporra még elszórtan számíthatunk a nap folyamán. A nyugati északnyugati szél még többfelé élénk erős lesz. Délután 15-19 fokot mérhetünk. Csütörtökön napos, gomoly felhős időre készülhetünk. Záporok, zivatarok előfordulhatnak. Hajnalban 1-8, a legmelegebb délutáni órákban pedig 19-23 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új...

0: Budapestiak, a nyíregyháziak, a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: Most is a Best FM-et hallgatod.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 2026. május 13-a szerda, reggel 6 óra van.
0: Best FM Start. Nyíregyháza legfrissebb hírei.
1: Tehergépkocsikat és buszokat ellenőriztek. Indul a központi szúnyoggyérítési program, és jubileumot ünnepel a pedagógiai szakszolgálat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Tehergépkocsikat és autóbuszokat ellenőrzött a rendőrség múlt héten a Roadpool akció keretében. Országszerte több mint 2500 esetben állapítottak meg jogsértést. A szabolcs-szatmár-beregi adatokról Szűcs István, rendőr alezredest, a Vármegyei Rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztály megbízott vezetőjét kérdeztük.
2: 118 alkalommal állapítottak meg jogsértést, ebből azonnali közlekedési korlátozást 2 nehéz tehergépkocsi esetében kellett elrendelni. A tehergépkocsik ellenőrzése során vezetési és pihenőidővel kapcsolatos szabályszegések miatt, jármű és rakománybiztonsággal kapcsolatban, okmányokkal kapcsolatos jogsértések miatt kellett intézkedni. A tehergépkocsi vezetők ellenőrzése során alkoholfogyasztás gyanúja nem merült fel, ugyanakkor egy vezető nem használta a passzív biztonsági eszközt, viszont a gyorshajtás esetükben továbbra is hasonlóan az előző ellenőrzésekhez a vezető jogsértések között szerepelt. Mindenképpen pozitívum, hogy az ellenőrzésre került autóbuszok vezetői kapcsán mind a belföldi, mind a külföldi hatósági jelzésre ellátott járművek tekintetében jogsértés nem nyert megállapítást.
1: Vihartombolt hétfő este Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye több településén. Az erős szél és a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék is okozott károkat. Kidőlt fák, leszakadt ágak és eltorlaszolt utak nehezítették a közlekedést. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei polgárőr szövetség közölte, a polgárőrök is segítettek a károk elhárításában. Szorgalmatosan a vasútállomás környékén, valamint a kerékpárutakon is több helyen fák dőltek, ágak szakadtak le. A helyi polgárőregyesület tagjai a késő esti órákban megkezdték az akadálymentesítési munkálatokat, hogy mielőbb biztonságossá tegyék az érintett területeket. Május második hetében elindul a központi szúnyoggyérítési program, közölte a katasztrófa védelem. Első lépésként a lárvák elleni biológiai védekezés zajlik. Ennek során a szúnyogok tenyészőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el. Minden más élőlényre ártalmatlan. Azt írják, a keleti országrészben a Tisza, a Bodrog és a Körösök mentén lévő holtágak szegélyén légi biológiai gyérítés indokolt. Itt az időjárás függvényében lehet majd fellépni a lárvák ellen. A Duna mentén, illetve néhány nyugat-magyarországi területen földi biológiai gyérítést végeznek a szakemberek. Fennállásának 50. évfordulóját ünnepli a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei pedagógiai szakszolgálat nyíregyházi tagintézménye. Ebből az alkalomból kétnapos jubileumi programot szerveztek, ahol a múlt kihívásai mellett a jövő feladataira is fókuszálnak, mondta rádiónknak Kovács Éva Gyöngyi, tagintézményigazgató.
3: Ez egyszerre lezárás, értékelés, összegzés és egy újnak a kezdete. Ilyenkor lehetőségünk van a régi kollégáinkkal, az újakkal találkozni, összejönni, és egy kicsit számvetést tenni magunkkal, a munkánkkal, a szakmaiságunkkal, mindennel, ami történt az elmúlt 50 évben, az új becsatlakozókkal, és van, aki már 50 éve itt van az intézményünkben. A szakszolgálat a köznevelési rendszer támogató a rendszeret, tehát leképezi az oktatási rendszernek a változásait és az aktuális kihívásait. Mind a gyerekeknek az intézmény felé való megfelelésében, nehézségeiben, lehetőségeiben, csak úgy, mint a családdal kapcsolatos teendőkben, folyamatosan bővültünk, a három szakterület ma

0: Ezek az egészségkontroll.hu weboldalon. Folytatódik a Senior Akadémia a Nyíregyházi Egyetemen. A digitális világ lépésről lépésre, okos eszközök használata, online biztonság címet kapta a következő előadás. Május 19-én Szabó József Mihály, a Matematikai és Informatikai Intézet mesteroktatója beszél majd a jelenlévőknek a telefonhasználatról, ügyfélkapuról, de szó lesz az internetbiztonságról, és mindennapi digitális praktikákat is hallhatnak. További részletek az egyetem közösségi oldalán. A Nyíregyházi Egyetem is megemlékezett a napokban 100. születésnapját ünneplő Sir David Attenborough-ról. Az intézmény ünnepi rendezvényén előadásokkal, interaktív bemutatókkal idézték fel a legendás természetfilmes munkásságát, miközben a fenntarthatóság és a környezettudatosság fontosságára is felhívták a figyelmet. A programot a Nyíregyházi Egyetem Lónyai Menyhért szakkollégiuma szervezte szakmai partnereivel közösen. Olvasható az egyetem beszámolójában. Izgalmas szakmai bemutatón vettek részt a Sipkai Barna Technikum cukrász tanulói és szakoktatói a napokban, írja közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A program során a diákok megismerkedhettek a modern cukrászat világával, új alapanyagokkal, különleges ízekkel és kreatív megoldásokkal. Emellett hasznos szakmai tippeket is kaptak, amelyeket a későbbi gyakorlati munkájuk során is jól hasznosíthatnak, írják a bejegyzésben. A centrum hangsúlyozza, hogy a bemutató lehetőséget adott arra is, hogy a tanulók közelebbről is megtapasztalják, mennyire sokszínű és inspiráló ez a szakma. Jövő szombaton már 9. alkalommal rajtol el a Bringa Piknik. A vállalkozó kedvűek a Nyíregyháza Tokaj közötti, csak nem 35 kilométeres távot tekerhetik le. A fesztiválkatlanba érkezőket idén igazi cirkuszi hangulat várja, mondta rádiónknak Juhász Miklós szervező.
1: Május 23-9:39 startolunk a Kossuth téről. Az igazi nagy izgalom az lesz, hogy most a cirkusz jegyében fog eltelni ez a piknik. Effektíve már a Kossuth téren fog egy kis cirkuszi hangulat visszakölcsönöződni azok részére, akik gyakorlatilag már a startot várják türelmetlenül, és bent a katlanban a lekerekezett 35 kilométer után pedig gyakorlatilag abszolút elszabadul a cirkuszi hangulat. Artisták, bohócok, pantominesek fogják ellepni a katlan területét, nyilvánvalóan színpadi produkció is, meg a közönség között is fogják szórakoztatni a nagy érdemű kerékpárosokat. Ismételten van hegykerülő, 13:03-kor lesz a restart, és akkor gyakorlatilag Bodrog keresztül Tarccal érintésével fogjuk megkerülni Tokaj Kopasz hegyét, és érkezünk vissza Tokaj városába, a fesztivál katlanba.
0: A hétvégén befejeződik a labdarúgó Fizliga 2025-2026-os idénye. A Nyíregyháza Spartakusz az utolsó fordulóban a Kazinc Barcikát fogadja, írja a város honlapja. A mérkőzést pénteken este rendezik. A portál emlékeztet, az élvonalban maradást már hetekkel ezelőtt kiharcolta a Spari. A mérkőzés nem lesz tét nélküli. Ha ugyanis győz a Nyíregyháza, akár a 7. helyre is előre léphet. A labdarúgó NB1 következő idénye július 24-én kezdődik majd. A lebonyolításban nem lesz változás, vagyis a 12 csapat mindegyike 3 alkalommal találkozik minden ellenfelével. Pampuk Gréta is marad Nyíregyházán, közölte a Fátum. A saját nevelésű 16 éves röplabdás meghatározó játékos lett az Extraligában. A Magyar Kupában a Vasasó Buda elleni elődöntőben olyan teljesítményt nyújtott, hogy a kupa döntő legjobbjának választották a Fátum Nyíregyházából. A klub most bejelentette, hogy szerződést hosszabbítottak a válogatott játékossal. Korábban bejelentették, hogy Földi Boglárka és Farkas Gréta is a klub játékosa marad. Ma még térségünkben előfordulhat kisebb eső, majd napközben a fájtor és gomoly felhők mellett hosszabb időszakokra kisüthet a nap is. Egy-egy futózáporra még elszórtan számíthatunk a nap folyamán. A nyugati északnyugati szél még többfelé élénk erős lesz. Délután 15-19 fokot mérhetünk. Csütörtökön napos, gomoly felhős időre készülhetünk. Záporok, zivatarok előfordulhatnak. Délután 19-23 fok várható.
2: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

Itt a szerda, jó reggelt, méghozzá 13-a, de nem péntek 13-a, szóval aggódni nem kell, hanem május 13-a, és itt a Best FM és a Best reggel, én Simon Norbert vagyok. Már a hét közepén reggeli kávé dolgozik, a város ébredezik, szóval már minden sinem van, és hogyha van most egy kis időnk, akkor felköszöntjük a szervácokat, meg az imolákat is, és hogyha ma született, akkor ilyen nagy nevekkel született egy napon, mint Stevie Wonder, vagy pedig Melanie Thornton, Görbic Anita válogatott kézilabdázó, Alexander Rybak, belarus származású norvég hegedűművész, ő még a 2009-es Eurovíziós Dalfesztiválon tűnt felső, tehát meg is nyerte. A Fairy Tale című dalt szerintem mindenki ismeri, és helye közel itt meg is álltunk. 1950-ben, pontosan a mai napon rendezték meg az első Forma 1-es világbajnoki futamot, még Silverstone-ban, és a mai napon szabadalmaztatták a parkolóórát, ezt ma is kell majd használni Nyíregyházán, rövidesen már üzembe helyezzük őket, ugye, a reggeli órától egészen késő délutánig, és ma van a Fairtrade világnapja, a tudatos vásárlás és a méltányos kereskedelem fontosságára hívják fel a figyelmet. Tehát akkor jóhéjban ennyit a szerdai napról, ma már kevesebb lesz a csapadék, mint az elmúlt két napban, a részleteket pedig mindjárt mondom az időjárás jelentésben, legyen szép napja!

Jó reggelt, viharos, zivataros napokon vagyunk túl. Na nézzük, hogy mit hoz a folytatás. Ma reggel felén keleten még előfordulhat kisebb eső, majd pedig napközben a fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén már hosszabb időre ki fog sütni a nap, de egy-egy futó zápor főleg felén keleten még előfordulhat, és délután pedig Nyíregyházán 17 fokot mérhetünk. Csütörtökön napos, gomoly felhős időre készülhetünk, a legmelegebb délutáni órákban pedig ismét 20 fok várható, és pénteken már ismételten több lesz felettünk a felhő, és több felé készülhetünk megint csak záporokra, zivatarokra, helyenként esőre is. A déli délkeleti szelet élénk, zivatarok idején erős, viharos lökése fogják kísérni. A pénteki nap tehát megint csak esős lesz, a csúcshőmérséklet pedig majd a munkahét utolsó napján 21 fok körül fog alakulni. Csík!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Jubileumot ünnepel a pedagógiai szakszolgálat. Előadásra hív a Nyírségi Egészségközpont, és zárul a fizlika idei idénye. Kovács Rádai Andrea vagyok. Hivatalosan is megalakult az új kormány. A kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt tegnap. Magyar Pétert múlt szombaton választotta miniszterelnökké a parlament. Fennállásának 50. évfordulóját ünnepli a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei pedagógiai szakszolgálat nyíregyházi tagintézménye. Ebből az alkalomból kétnapos jubileumi programot szerveztek, ahol a múlt kihívásai mellett a jövő feladataira is fókuszálnak, mondta rádiónknak Kovács Éva Gyöngyi, tagintézményigazgató.
3: Ez egyszerre lezárás, értékelés, összegzés és egy újnak a kezdete. A szakszolgálat a köznevelési rendszer támogató a rendszeret, tehát leképezi az oktatás rendszernek a változásait és az aktuális kihívásait, mind a gyerekeknek az intézmény felé való megfelelésében, nehézségeiben, lehetőségeiben, csak úgy, mint a családdal kapcsolatos teendőkben. Folyamatosan bővültünk, a 3 szakterület ma már 8 szakterületet jelent, a kezdeti 4 ember ma már 87 embert jelent, és ez minden évben egy folyamatos újrakezdést, átstruktúrálódást jelent, megfelelve a törvényi elvárásoknak és azoknak a szakmai emberi értékeknek, ami azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy tartsuk és kiálljunk mellette.
2: Folytatódik a Nyírségi Egészségközpont korábban indított programsorozata. Újabb előadásra invitálják az érdeklődőket. Május 28-án délután Út önmagadhoz címmel tart önismereti előadást Hebb Bernadett. Az előadás most is ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek az egészségkontroll.hu weboldalon. A hétvégén befejeződik a labdarúgó Fizliga 2025-2026-os idénye. A Nyíregyháza Spartakusz az utolsó fordulóban a Kazinc Barcikát fogadja, írja a Város honlapja. A mérkőzést pénteken este rendezik. A portál emlékeztet, az élvonalban maradást már hetekkel ezelőtt kiharcolta a Spari. A mérkőzés nem lesz tét nélküli. Ha ugyanis győz a Nyíregyháza, akár a 7. helyre is előre léphet. Híreink végén a várható időjárásról. Ma még térségünkben előfordulhat kisebb eső, majd napközben a fájtör és gomoly felhők mellett hosszabb időszakokra kisüthet a nap is. Egyet futó záporra még elszórtan számíthatunk a nap folyamán. A nyugati északnyugati szél még többfelé élénk erős lesz. Délután 15-19 fokot mérhetünk. Csütörtökön napos, gomoly felhős időre készülhetünk. Záporok, zivatarok előfordulhatnak. Hajnalban 1-8, a legmelegebb délutáni órákban pedig 19-23 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

like a DJ. So listen, what

Mi a helyzet a város Nyíregyháza közlekedésében? Hát például az, hogy jó ütemben halad a körforgalomépítés Nagyszállás térségében, szóval jól haladnak. A Meggyes utcán elkezdődött a járdakiépítés, nagy munkaképekkel dolgozzanak, szóval legyenek majd résen. A Király utcán is legyenek figyelmesek, javítják az útburkolatot, valamint közművezetékek helyreállítása zajlik a város számos pontján, több szolgáltató is jelenleg már dolgozik. A Móri Zsigmond utca is munkaterület egészen a Szarvas utcai csomópontig, itt pedig útfelújítás van. Az Árpád utca 45-47 között pedig megsüllyedt közműfedél van bójával jelölve. És további körforgalom, ugye a stadion, Vasvári Pál, Hímes, Kótai út kereszteződésében is van egy ilyen építés. Továbbra is érvényben van a forgalomkorlátozás, miszerint, hogy a Vasvári Pál utcáról jobbra, a Stadion utcára tilos a behajtás. Mindenkinek balesetmentes napot kívánok!

Jó reggelt, ismerkedjünk meg a mai nappal, május 13-ával. Mit is lehet tudni itt a hétközépső napjával kapcsolatosan? Például a névnaposokat nagyon is jól tudjuk. Szervácok ünnepelnek ma, és az imolák is, ma van a Fairtrade világnapja, ez pedig azt jelenti, hogy a tudatos vásárlás és a méltányos kereskedelem fontosságára hívjuk fel lényegében a figyelmet itt a mai napon. És úgy néz ki, hogy ma még nem biztos, hogy megússzuk szárazon, főleg itt a keleti ország részben. Az elmúlt két nap hétfő kedd az kifejezetten zivataros volt, és hát felhőszakadások is voltak a térségben. Ma már azért ilyen sok esőre nem kell számítani, ettől függetlenül pont felén keletre húzódik el, és lép ki az országból ez a zivatarlánc, szóval ma még nálunk esett az eső, de azért több lesz már a napsütés, mint az elmúlt napokban. Ma 17 fok várható, csütörtökön szárazabb az időjárás, 20 fok, péntektől pedig újabb felhőzet érkezik felénk, ismételten újabb esőzésekkel, és 21 fokot mérünk majd. Minden más információval már Andrea készül a megszokott időpontban, ugye óra egész korna, meg félkor is, és mindjárt jön a napindító horoszkóp, ez a Best reggel menetrendje, 7 órától majd.

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek. A legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék. A legjobb műsorvezetőkkel. A legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Indul a központi szúnyoggyérítési program. Jövő szombaton elrajtol a Bringa piknik, és folytatódik a Senior Akadémia. Kovács Rádai Andrea vagyok. Május második hetében elindul a központi szúnyoggyérítési program, közölte a Katasztrófa Védelem. Első lépésként a lárvák elleni biológiai védekezés zajlik. Ennek során a szúnyogok tenyészőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el. Minden más élőlényre ártalmatlan. Azt írják, a keleti országrészben a Tisza, a Bodrog és a Körösök mentén lévő holtágak szegélyén légi biológiai gyérítés indokolt. Itt az időjárás függvényében lehet majd fellépni a lárvák ellen. Jövő szombaton már 9. alkalommal rajtol el a Bringa piknik. A vállalkozó kedvűek a Nyíregyháza-Tokaj közötti, csak nem 35 kilométeres távot tekerhetik le. A fesztivál katlanba érkezőket idén igazi cirkuszi hangulat várja, mondta rádiónknak Juhász Miklós szervező.
3: Május 23-9.39 startolunk a Kossuth téről. Az igazi nagy izgalom az lesz, hogy most a cirkusz jegyében fog eltelni ez a piknik. Effektíve már a Kossuth téren fog egy kis cirkuszi hangulat visszakölcsönöződni azok részére, akik gyakorlatilag már a startot várják türelmetlenül, és bent a katlanban a lekerekezett 35 km után pedig gyakorlatilag abszolút elszabadul a cirkuszi hangulat. Artisták, bohócok, pantominesek fogják ellepni a katlan területét, nyilvánvalóan színpadi produkciókkal is, meg a közönség között is fogják szórakoztatni a nagy érdemű kerékpárosokat. Ismételten van hegykerülő, 13.03-kor lesz a restart, és akkor gyakorlatilag Bodrog keresztül tarccal érintésével fogjuk megkerülni Tokaj Kopasz hegyét, és érkezünk vissza a Tokaj városába, a fesztivál katlanba.
2: Folytatódik a Senior Akadémia a Nyíregyházi Egyetemen. A digitális világ lépésről lépésre, okos eszközök használata, online biztonság címet kapta a következő előadás. Május 19-én Szabó József Mihály, a Matematika és Informatikai Intézet mesteroktatója beszél majd a jelenlévőknek a telefonhasználatról, ügyfélkapuról, de szó lesz az internetbiztonságról, és mindennapi digitális praktikákat is hallhatnak. További részletek az egyetem közösségi oldalán. Híreink végén a várható időjárásról. Ma még térségünkben előfordulhat kisebb eső, majd napközben a fájtor és gomoly felhők mellett hosszabb időszakokra kisüthet a nap is. Egyet futózáporra még elszórtan számíthatunk a nap folyamán. A nyugati északnyugati szél még többfelé élénk, erős lesz. Délután 15-19 fokot mérhetünk. Csütörtökön napos, gomoly felhős időre készülhetünk. Záporok, zivatarok előfordulhatnak. Hajnalban 1-8, a legmelegebb délutáni órákban pedig 19-23 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a

Jó reggelt, most is szól önnél a Best reggel, ez a Best FM, én Simon Norbert vagyok, szerda van, május 13-a, a hét közepe, amikor már látszik, hogy ki merre tart, és ezt meg is tudjuk mondani a horoszkópból, hogy mennyire sikeres ez az út, például a kosoknak ma kevesebb már a lendület, inkább a jó időzítés fog számítani, ha kivárod a megfelelő pillanatot, akkor sokkal könnyebben jutsz majd előre. Bikág, nálad pedig kezd összeállni, ami tényleg fontos ezen a héten, egy fölösleges dolgot ma egyszerűen félre rakhatsz. Jönnek az ikrek, egy váratlan információ, vagy pedig üzenet meg fogja változtatni a napi ritmusodat, ez nem lesz zavaró, inkább kizökken majd a monotonitásból. Rákok, ma meglepően jól viseled, hogyha valami nem pontosan a terveid szerint alakul, rugalmasabb vagy, mint gondolnád. Oroszlánok, valaki ma jobban figyel rád, még akkor is, hogyha nem mondja ki nyíltan, egy apró reakció sokat el fog árulni. Szüzek, nálad pedig egy feladat, amit túlbonyolítottál fejben, végül egyszerűbben megoldódik, mint hinnéd, néha a legegyszerűbb út működik a legjobban. Mérlegel, könnyebben mondasz nemet valamire, amihez nincsen kedved. Ez most több energiát ad, mint amennyit elvesz. Skorpiók, egy helyzetben rájössz, hogy nem mindig kell a kontroll, ettől valahogy könnyebb lesz az egész, és annyira sok. Így szerdán nehezebben viseled az ismétlődő dolgokat. Egy spontán ötlet, vagy pedig kisebb változás fel fogja majd dobni a napodat. Bakok, te pedig jól haladsz, de kezdesz türelmetlenebb lenni a lassabb emberekkel a helyzetek megoldásában. Nem mindenki ugyanabban a tempóban működik jól, és a vízöntők, a furcsa gondolatod ma váratlanul értelmet nyer. Érdemes komolyabban venni, mint elsőre hitted volna. Valamint a halak, ma sokkal inkább a kíváncsiság fog hajtani, mint sem az érzelmek. Egy új téma, ötlet vagy pedig beszélgetés teljesen beszippanthat. Hát akkor szippancson be minket a szerda. Mi meg fújjuk ki magunkat egy kicsit, jó reggelt!

0: Öreget, tehát azt gondolom, hogy ezzel a dallal akkor megadtuk a nap ritmusát, remélhetőleg tudjuk majd követni, meg bírni. Így már szerdán, május 13-án mennyire indult katonásan a reggelit Nyíregyházán? Jó a kérdés. Ugye Dömsödön amúgy egészen biztosan érdekes eset történt ott, ugyanis több gyanútlan lakó postaládájában is hivatalosnak tűnő katonai behívó landolt, azért ez egy érdekes meglepetés. Többen is készhez kapták a Honvédelmi Minisztérium pecsétjével ellátott leveleket. Az első ránézésre hitelesnek tűnő papírok ugyanis azonnali bevonulásra szólították fel a címzetteket, ám a hatóságok gyorsan tisztázták a helyzetet, egyetlen szó sem igaz a behívóból. A levél egy kegyetlen tréfa vagy pedig szándékos zaklatás része, a rendőrség pedig hajtóvadászatot indított az elkövető után. Az esztergomi rendőrkapitányság hivatalból ugyanis most már eljárást indított zaklatás vétsége miatt, az elkövető ugyanis módszeresen több embert is célba vett a hamisítványokkal, amelyeken még egy a minisztériumhoz kísértetiesen hasonló pecsétet is elhelyeztek a megtévesztés érdekében, és a rendőrség pedig hangsúlyozza, hogy a dokumentum nyilvánvalóan hamis, senkinek nem kell tartania a bevonulástól. Ha mégis kap egy ilyen levelet, hogy be kell vonulni, várják önöket katonának, akkor nem kell menni, hanem helyette hívják fel a 112-t. Dömsödön tehát katonáson indult a reggel, Nyíregyházán mi a helyzet, mesélhetnek nekünk, bestfmnyiregyháza.hu, írjanak üzenőfalunkra, addig meg énekel Rácz Gergő a Best reggelben.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek. A legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék. A legjobb műsorvezetőkkel. A legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Tehergépkocsikat és buszokat ellenőriztek. Ettenboró 100 a Nyíregyházi Egyetemen és Pampuk Léta is marad. Kovács Rádai Andrea vagyok. Hivatalosan is megalakult az új kormány. A kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt tegnap. Magyar Pétert múlt szombaton választotta miniszterelnökké a parlament. Tehergépkocsikat és autóbuszokat ellenőrzött a rendőrség múlt héten a Road Pool akció keretében. Országszerte több mint 2500 esetben állapítottak meg jogsértést. A szabolcs-szatmár-beregi adatokról Szűcs István rendőralezredest, a Vármegyei Rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztály megbízott vezetőjét kérdeztük.
3: 118 alkalommal állapítottak meg jogsértést, ebből azonnali közlekedési korlátozást 2 nehéz tehergépkocsi esetében kellett elrendelni. A tehergépkocsik ellenőrzése során vezetési és pihenőidővel kapcsolatos szabályszegések miatt, jármű és rakomány biztonsággal kapcsolatban, okmányokkal kapcsolatos jogsértések miatt kellett intézkedni. A tehergépkocsi vezetők ellenőrzése során alkoholfogyasztás gyanúja nem merült fel, ugyanakkor egy vezető nem használta a passzív biztonsági eszközt, viszont a gyorshajtás esetükben továbbra is hasonlóan az előző ellenőrzésekhez a vezető jogsértések között szerepelt. Mindenképpen pozitívum, hogy az ellenőrzésre került autóbuszok vezetői kapcsán mind a belföldi, mind a külföldi hatósági jelzéssel ellátott járművek tekintetében jogsértés nem nyert megállapítást.
2: A Nyíregyházi Egyetem is megemlékezett a napokban 100. születésnapját ünneplő Sir David Attenborough-ról. Az intézmény ünnepi rendezvényén előadásokkal, interaktív bemutatókkal idézték fel a legendás természetfilmes munkásságát, miközben a fenntarthatóság és a környezettudatosság fontosságára is felhívták a figyelmet. Pampuk Gréta is marad Nyíregyházán, közölte a Fátum. A saját nevelésű 16 éves röplabdás meghatározó játékos lett az Extraligában. A klub most bejelentette, hogy szerződést hosszabbítottak a válogatott játékossal. Korábban bejelentették, hogy Földi Boglárka és Farkas Gréta is a klub játékosa marad. Híreink végén a várható időjárásról. Ma még térségünkben előfordulhat kisebb eső, majd napközben a fátyol és gomoly felhők mellett hosszabb időszakokra kisüthet a nap is. Egyet futózáporra még elszórtan számíthatunk a nap folyamán. A nyugati északnyugati szél még többfelé élénk erős lesz. Délután 15-19 fokot mérhetünk. Csütörtökön napos, gomoly felhős időre készülhetünk. Záporok, zivatarok előfordulhatnak. Hajnalban 1-8, a legmelegebb délutáni órákban pedig 19-23 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

Jó reggelt, itt a Szerda, május 13-a, és szól önnél a Best reggel. 4 perccel most már 7:30 után. Mi a helyzet a reggelivel? Ugye üres hassal nem jó elindulni, de tegyük a szívünkre a kezünket, azért nincs mindig is, sőt, általában nincs idő otthon arra, hogy svédasztalos reggelit készítsünk a családnak, és kényelmesen csipegessünk. De hát jön a nyár, és ilyenkor viszont a svédasztal már egyre inkább terítéken van. De nem mindegy, hogy mihez nyúlunk, ugyanis nyaraláskor, wellness hétvégén, ugye a bőséges hotel reggelinél könnyű elveszni a kínálatban, az ember ilyenkor hajlamos úgy gondolkodni, hogy úgyis benne van az árban, megkóstolunk mindent, ugye ismerős? Hát lényegében nálunk magyaroknál aztán különösen. Viszont az egyik legnagyobb gond a svédasztalos ételeknél a hőmérséklet, és a melegen tartott fogásoknál folyamatosan megfelelő hőfokon kellene tartani az ételt, ez viszont na, gyakorlatban nem mindig sikerül. Éppen ezért a bacik könnyen szaporodhatnak, és különösen veszélyesek lehetnek azok az ételek, amelyek tejtermékeket, tojás vagy pedig hús tartalmaznak. Különösen igaz ez olyan helyeken, ahol lassan cserélődnek az adagok, vagy pedig egyszerűen túlságosan meleg van. Ezekre a fogásokra érdemes majd figyelni. Majonézes saláták, nyers halak, sushi, félig átsült húsok, tejszínes, krémes fogások, előre felvágott gyümölcsök, krémes sütik. Azt mondják, hogy azért ezekkel óvatosan bánjunk, amennyiben a svédasztalról szeretnénk csipegetni, vagy esetleg a hotel reggelinél állunk sorba már így reggel. Hát azt gondolom, hogy ha otthon csak egy tojásrántottát sikerül most tenni, már jók vagyunk. Hozzá pedig akkor jön a lendület a reggelhez. Tóbnomival, ez a Take It a Best reggelben.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A mai napon a Vasvári Pál utcán nagyobb torlódás várható a nap 24 órájában. Jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat. A Stadion utcai rész a Zsák utca, munkagépek dolgoznak, ezért kérjük munkájukat segítve szabályosan parkoljanak. Emellett a város több pontján közművezetékek helyreállítása van folyamatban, körültekintően vezessenek. Nyíregyháza és Nagykáló között nagyszállás, Nyíresnél továbbra is sebesség és forgalomkorlátozások érvényesek. Óvatosan közlekedjenek, további szép napot, kellemes rádiózást és balesetmentes közlekedést kíván a főtaxi.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyon.
1: Mindenből
2: a legjavát adjuk.
3: Leszek a dal.

0: Yeah, come up. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Jó reggelt, nemrég volt szó arról, hogy mennyire fontos a reggeli, ugye ne korgóhassal induljunk el itt a nap első részében a reggelben, hát legalább ennyire fontos az alapos és a jó fogmosás. Itt vannak az új adatok, és hát nem túlságosan rózsásak. Riasztó képet mutatnak a hazai és nemzetközi adatok a magyarok fogászati állapotáról. A magyar felnőttek mindössze 19%-a rendelkezik az összes természetes fogával, miközben az uniós átlag itt 41%, tehát rendesen le vagyunk maradva, és különösen aggasztó az idősebb korosztály helyzete. A 65-74 év közöttiek körében csupán minden negyedik ember rendelkezik a rágáshoz minimálisan szükséges 21 saját foggal, miközben közel minden ötödik ember teljesen fogatlan. A 75 év felettiek körében pedig tovább romlanak ezek az arányok, csak nem minden második ember teljesen fogatlan ebben a korosztályban, és a fogvesztés hátterében már elsősorban nem a fogszuvasodás áll, hanem a tisztítás, hogyha nem tökéletes, akkor gyulladás keletkezik, tasakok alakulnak ki, a baktériumok pedig elérik a csontot, ami elsorvad, és végül a fog kilazul. Emiatt lesz az ember fogatlan. Tehát essenek jó alaposan, szakszerűen fogat mosni, és nem ereszteni a fogkefét. Blaha Lujziának valami pontosan ilyesmire céloz, ez a nem ereszt itt a reggelben, és utána viszont én abszolút eresztem majd Andreát, mert hogy nagyon-nagyon készül már a hírekkel. 8-kor jön a frissekkel.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv, és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
2: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
1: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
2: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
1: Nyírkem, az egészséges kert titka.
3: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
4: És ez még csak a bemelegítés.
3: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
5: Május 16-án nagyszabású koncert érkezik Bakta Lóránt házára. Szombaton este 8 órától Rúzsa Magdi lép színpadra a főtéren. Jól ismert slágerek, különleges hangulat és egy felejthetetlen este vár mindenkit. A belépés ingyenes. Találkozzunk május 16-án Bakta Lóránt házán Rúzsa Magdi koncertjén. A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósult meg.
6: Hány tavaszt telt el úgy, hogy azt mondtad, majd jövőre megcsináljuk a teraszt. Aztán a nyár megint elment a betonon ülve. Ne várd meg, amíg a gyerekek felnőnek, vagy amíg véget ér a szezon. Alakítsd át a kerted most! Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban, készletről a Kertcentrumban. Csempe és Kertáruház, Nyíregyházi út 19, csempekert.hu.
7: A MAN Klíma a klímaspecialista.
8: A klímaspecialista.
7: Ingyenes felmérés Nyíregyházán és 20 kilométeres vonzás körzetében. Klímák, hőszivattyús rendszerek tervezése, kivitelezése. A MAN Klíma.
8: A MAN Klíma.
7: A Daikin és a Sinclair Klímák kiemelt értékesítője.
8: shop.amanklima.hu.
9: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
10: Kineszil
9: számítástechnika. Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
11: Egyetemisták, fiatal párok és befektetők. Figyelem!
12: Figyelem!
11: Újépítésű lakás eladó Budapesten, a 7. kerületben, Erzsébet városban, az Osváth utcában. 3. emelet, utcai nézet, nappali plusz hálószoba, kiváló közlekedés, egyetemek 10 percen belül. A plusz energetika, okostelefonról vezérelhető hűtés-fűtés, teremgarázs és prémium kivitelezés egy díjnyertes fejlesztőtől. A műszaki átadás megtörtént, céges vásárlásnál az áfa visszaigényelhető. Ne maradj le Budapest egyik legjobb ingatlan befektetéséről. További információ 20 315 97 93.
13: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
14: Jubileumot ünnepel a pedagógiai szakszolgálat. Előadásra hív a Nyírségi Egészségközpont, és zárul a Fizliga idei idénye. Kovács Rádai Andrea vagyok. Hivatalosan is megalakult az új kormány. A kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt tegnap. Magyar Pétert múlt szombaton választotta miniszterelnökké a parlament. Fennállásának 50. évfordulóját ünnepli a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei pedagógiai szakszolgálat nyíregyházi tagintézménye. Ebből az alkalomból 2 napos jubileumi programot szerveztek, ahol a múlt kihívásai mellett a jövő feladataira is fókuszálnak, mondta rádiónknak Kovács Éva Gyöngyi, tagintézményigazgató.
15: Ez egyszerre lezárás, értékelés, összegzés és egy újnak a kezdete. A szakszolgálat a köznevelési rendszer támogató a rendszeret, tehát leképezi az oktatás rendszernek a változásait és az aktuális kihívásait, mind a gyerekeknek az intézmény felé való megfelelésében, nehézségeiben, lehetőségeiben, csak úgy, mint a családdal kapcsolatos teendőkben. Folyamatosan bővültünk, a 3 szakterület ma már 8 szakterületet jelent, a kezdeti 4 ember ma már 87 embert jelent, és ez minden évben egy folyamatos újrakezdést, átstruktúrálódást jelent, megfelelve a törvényi elvárásoknak és azoknak a szakmai emberi értékeknek, ami azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy tartsuk és kiálljunk mellette.
14: Folytatódik a Nyírségi Egészségközpont korábban indított programsorozata. Újabb előadásra invitálják az érdeklődőket. Május 28-án délután Út önmagadhoz címmel tart önismereti előadást Hepp Bernadett. Az előadás most is ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek az egészségkontroll.hu weboldalon. A hétvégén befejeződik a labdarúgó Fizliga 2025-2026-os idénye. A Nyíregyháza Spartakusz az utolsó fordulóban a Kazinc Barcikát fogadja, írja a Város honlapja. A mérkőzést pénteken este rendezik. A portál emlékeztet, az élvonalban maradást már hetekkel ezelőtt kiharcolta a Spari. A mérkőzés nem lesz tét nélküli. Ha ugyanis győz a Nyíregyháza, akár a hetedik helyre is előre léphet. Híreink végén a várható időjárásról. Ma még térségünkben előfordulhat kisebb eső, majd napközben a fájtól és gomoly felhők mellett hosszabb időszakokra kisüthet a nap is. Egy-egy futózáporra még elszórtan számíthatunk a nap folyamán. A nyugati északnyugati szél még többfelé élénk erős lesz. Délután 15-19 fokot mérhetünk. Csütörtökön napos, gomoly felhős időre készülhetünk. Záporok, zivatarok előfordulhatnak. Hajnalban 1-8, a legmelegebb délutáni órákban pedig 19-23 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: indítani, és megnézzük, hogy mennyit tudunk kitermelni. A déli parton egy kisebb vízközeli büféjára nagyjából most így 2026-ban ilyen 30-40 millió forintról indul. Tehát ez az alap. A vendéglátóhelyek értékét ugyanis egészen más szempontok határozzák meg, mint egy lakásét. Ugyanis elsődlegesen azt számít, hogy mennyi bevételt tud termelni egy szezon alatt a hely, és hogy hosszú távon milyen megtérüléssel lehet számolni. Egy jó lokációban működő büfé, vagy pedig étterem értékét, tehát leginkább a várató forgalom és a hozam alakítja, tehát a belépő egy ilyen üvegtigris kategóriában 30-40 millió forint. A 60-80 millió forintos kategóriában már jóval szélesebb a választék, itt nem csak egyszerű strandbüfék jelennek meg, hanem olyan vendéglátóhelyek is, amelyek belső vendégtérrel, teljes berendezéssel, sőt akár lakórésszel együtt kerülnek piacra. Balatonlellén például kevesebb, mint 90 millió forintért kínálnak most jelenleg egy közvetlen vízparti 133 négyzetméteres egységet, amelynek tetőterében egy teljes értékű lakást is kialakítottak, vagyis a tulajdonos akár ott is élhet, ahol a vállalkozását működteti. A nagyobb éttermeknél, hogyha még egy kategóriát lépünk, viszont már egészen más léptékű összegeket találunk egy siófoki 90 fő befogadására alkalmas étteremért. Igaz, hogy nem közvetlenül a parton, hanem egy kicsit még beljebb, de már ilyen 140 millió forintos árat kérnek, a szálláshely szolgáltatással kombinált nagyobb egységeknél pedig a több száz milliós árszint sem számít ritkaságnak. Ha vállalkozna a Balatonparton és lángost szeretne készíteni minimum egy üvegtigrisben, vagy komolyabb vendéglátást üzemeltetni, akkor nagyjából ezekkel az árakkal fog majd találkozni, mi pedig találkozunk most a Magna Cum Laude-val. Volna-e kedved? Hát, hogy mihez ez költői? A kérdést azt nyitva hagyom, azt majd fejezzék be önök, minden esetre a Best reggel zakatol tovább itt szerdán.
1: Már csak mi tudjuk, milyen eredetű

0: Dori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: Az uborka szezon, amikor úgy annyira nem történik semmi, az még később jön, viszont az eper szezon meg már itt van. Hogyan kell jól epret enni? A Csak 10 perc rovatban erről beszél majd dr. Móri Gyula és Szakács Tibi. Én nem tudom, hogy hogyan kell jól epret enni, azt viszont most megtudtam, hogy mennyi lépés kell ahhoz megtenni, hogy azt a fajta testsúly csökkenést, amit elértünk esetleg a téli hónapok óta, amikor elkezdtük előkészíteni a strandformát, amit nem sokára bevethetünk, hogy az elegendő legyen. Ugyanis a súlycsökkentés egyik legnagyobb nehézsége nem feltétlenül az első kilók leadása, hanem az elért eredmény megtartása, és a kutatók szerint a túlsúlyjal, vagy pedig elhízással élők jelentős része néhány éven belül részben, vagy pedig teljesen visszahízik. Viszont maga a testmozgás, a séta, az ebben csodaszer tud lenni. Van egy szabály, ez a 10 000 lépéses szabály, szerintem azt mindenki ismeri, viszont van egy jó hírem, egy új nemzetközi kutatás összegzése szerint a tartós fogyás szempontjából ennél alacsonyabb szám is sokat számít már. A kutatók ugyanis most arra jutottak, hogy napi nagyjából 8500 lépés segíthet megelőzni azt, amitől sok fogyókúrázó tart, vagyis hogy a leadott kilók néhány hónap vagy egy év után visszakúsznak. Tehát, hogyha napi 8500 lépés megtesz, akkor nagy valószínűséggel nem fog majd visszahízni. A több napi lépés főleg a visszahízás megelőzésében tűnik fontosnak. Maga a gyors fogyás továbbra is inkább az étrenden múlik, hiszen rövid távon a kalóriabevitel csökkentése nagyobb hatással van a testsúlyra, mint a mozgás. Viszont, hogyha az étrenden már lecsökkentette a súlyok számát, a kilók számát, akkor napi 8500 lépéssel ezt már fenn is lehet tartani. Ennyit akkor a lépések számáról, most zene után csak 10 perc rovat, ha esetleg most nem tudja meghallgatni, de érdekli, hogy hogyan lehet jól epret enni, még délután meghallgathatja. Szintén itt a Best FM fél 5-kor.
1: Best FM! Ritmusban a legjobb!

0: a 90-es és 2000-es évek slágereivel, Nyíregyháza szeretetével.
1: Az autóban csak ti szólhattok.
2: Megkapok minden infót a városról.
0: Ez a Beton.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
0: Csak 10 perc. Őszinte leszek a rádió hallgatókkal, egyszerűen nem tudok leakadni erről az Apple sztoriról. Engem ez valamilyen szinten frusztrál. Szeretnék egy picit ennek azért a mélyére látni egyáltalán, hogy indult ez az egész. De ezzel kezdjük a Csak 10 perc rovatot. Köszöntöm a rádió hallgatókat. Dr. Móri Gyulával beszélgetek. Szia, doktor úr!
2: Szervusz.
0: Mi volt az indítatás? Mi volt emögött?
2: Az, hogy borzalmas finom az eper, megjelent a hazai eper, ami már jó és finom, és hát ki az, aki annak ellen tud állni.
0: Ha már nincsen rád hatással, mert a te hormonjaid már ugye köszönő viszonyban nincsenek ezekkel az ízekkel, nem hiányzik az édes érzés.
2: Várjál. Miről beszéltünk eddig? Ez melyik éjség típusba tartozik?
0: Nálam mindegyikben.
2: De igen, kettőt lehet megmondani. Igen, mert lehet hedonista éjség, mert hogy igen. Kívánod azt.
0: Nem, Gyula, nálam mind a háromba beletartozik.
2: És a kondicionált éjségbe is beletartozhat, hogy úristen.
0: Nem, én rögtön éhes kezdek lenni, tehát ugye ez egy ütemezett dolog. Ebből a szempontból azt érzem, amit ugye az emberek nem éreznek, mert mindig rendelkezésre áll minden, az év 365 napján van narancs, banán, stb. Minden, tehát így éppen ezért nem vagyunk rákényszerülve, hogy meglátod azt a... De igen, de amikor az utcaszéli árusnál kiírva, hogy XY helyről származik, igen. Na akkor én viszont bekattanok. És én rögtön éhes kezdek lenni. Tehát az első verzió az működik, a hedonista mindig működik, tehát az mindig működik, és ugye a harmadik, amikor azt mondjuk, hogy ugye olyan közegből származom egyszerűen.
2: Hava is megállt, amit milyen finom volt, ugye?
0: Egyszer, másodszor az, hogy az utóbbi időben mindenki erről beszél, hogy milyen finom epreket evett, így éppen ezért az ember már késztetést érez magába, hogy szeretne találkozni ő is vele. Na hát akkor mi lesz? Összefutunk. Gyere.
2: És én is ezt szoktam csinálni, és ezt mondtam is, ez nem valami titkos dolog. Elmondtam, hogy heti 100 g epret meg lehet enni. Azzal nincsen gond.
0: Mm-hmm. Szedtél már te ki heti 100 g epret?
2: Hogyne, én egyébként például málnát nyáron.
0: Jó, ilyen hány heti darab? 100 g. Csak vizionáljuk már a hallgatónak.
2: Három, nem tudom.
0: Ha, négy, tehát nem heti, sok. Te azt mondod nekem, hogy én heti 3 darab epret megehetek?
2: Nem, én azt mondom, hogy ja, igen, annyit megehetsz, és én azt mondom, hogy én igazából alapvetően azóta sem ettem epret, pedig minden nap elsétálok mellette. Tehát olyankor, mikor ránézek, és jönnek ezek a szirén hangok, hogy vigyél haza, egyél meg, akkor azért én azt tudom rámondani, hogy hagyjál már 8-as cukort.
0: Igen.
2: Na, de nézzük csak meg, hogy ez hogy alakult ki.
0: Majd jön a dinnye is megoldja.
2: Hát, már aki, én ezt egyáltalán nem eszem, azt is egyszer. Tehát...
0: Színes cukros víz, idézett.
2: Abszolút így van, ez pont az, színes cukros víz. Na, de akkor nézzük csak meg, hogy lehet jól epret enni, ha valaki azt mondja, hogy epret szeretne enni. Először is szerintem roppant keveset egyen, néhány szem az ízéért, és kész. Ha ez nem megy, akkor én hol hibáztam? Én ott hibáztam, hogy reggel üres gyomorra mentem bele ebbe a történésre, mert elmentem, sétáltam a zöldséges mellett, jól ismerek, és micsoda finomságai vannak, és akkor akkor kóstoljuk meg. És akkor úgy voltam vele, hogy majd abból úgyis eszik mindenki, de nem ez történt, mert mire felértem a zöldségestől, nem maradt semmi, tehát senki más nem evett belőle, sőt, mehettem vissza.
0: Tehát önző voltál, mondjuk ki.
2: Nem ez a lényeg benne, hanem hogy az is igaz, és ez baj, persze.
0: Megmentetted a többieket, mert te különben feláldoztad.
2: Látod, milyen jó a szemlélet, az, hogy az ember milyen nézőpontból néz, de a lényeg, ami lényeg, hol hibáztam. Ott hibáztam, hogy egy gyomorra megettem ezt az epret. Az üres gyomorba azonnal föl tudott szívódni. Na most még egy nagyon fontos dolog. milyen ez az új eper, elképesztően finom. Ezt ne feledd, hogy nagyon finom. Tehát megízleled, és forgatod a szádban, és nyammogsz rajta. Tehát nem az van, hogy bekapkodod, és lenyelegeted őket így akár rágás nélkül, hanem forgatod a szádban, hogy minél ízletesebb legyen. Mit csinálsz?
0: Azt mondod, hogy ha ettél volna valamit előtte, előkészíted neki a terepet, akkor nem lett volna ekkora
2: baj. Van, erre mindjárt kitérünk, így van pontosan, de mondom, tehát üres gyomor, de még az, hogy üres gyomor, ez az eper ízlelés, ez a nyam-nyam-nyam-nyam, de finom. Nagyon jól, nem nyered le, elkevered a nyállal, forgatod a szádban az íze miatt, ezért az nyálban lévő szénhidrátot emésztő enzim már ott elkezd dolgozni. Ugye beszéltük, hogy ez óriási jelentősége van. Úgyhogy itt igazából azonnal egy jól emésztett anyag kerül be a vékony melegbe, ahonnan kicsibe robban a cukor.
0: Tehát okay.
2: Ugye ez az egyik probléma, és nem volt előtte semmilyen mozgásom sem, mert ha van mozgásod, mi történik? Akkor bejön a cukor, okay, csak hogy onnantól kezdve az még a szervezet nem bontja el, hanem hiányzik a raktárból rengeteg minden, a úgynevezett glikogén raktárból. És onnantól kezdve a szervezet ez glikogénként beteszi. Ez nem kell inzulin, ugye? Tehát ha üres raktárakkal mész epre tenni, az eper nem a vércukrodat fogja úgy emelni, hogy az inzulint is hozza, és aztán be a sejtekbe is elbomlik, hanem egyszerűen glikogénnél alakul, és megy a glikogén raktárakba. Az nagyon nem mindegy, ugye?
0: Hát nem olyan jó az.
2: Tudod, mennyi cukor fél a glikogén raktáraidban?
0: Fél kiló.
2: Fél kiló, így van. Tehát azért mondom, hogy ez nagyon nem mindegy, hogy azok a raktárok hogy
0: és
2: vannak.
0: És utána mennyi idő alatt törül ki?
2: Hát attól függ, hogy ugye... Hát,
0: mennyire vagy aktív, és mennyit nem viszel
2: igen, egy nagyon intenzív mozgásnál, ha soha semmit nem ettél, vagy előtte nem ettél egyáltalán, tehát így fogalmazok, akkor igazából mondjuk... én tudom, hogy nekem Balatonfüred Keszthely között kiürül. Tehát én Keszthelyre úgy nulla vagyok, hogyha egy olyan 35-ös... Igen, 35-ös átlagot megyek ezen a 70 kilométeres távon, 2 óra alatt vége is van a glikogén raktáraknak. Tehát ha ott nem teszek semmit, akkor ott meg kellene. Hát úgyis leesel a bicikliről, tehát ez nem is kérdés. Na jó, nézzük meg, hogy mi van az eperben. 100 g eperben nagyjából cukor van, 5 g szénhidrát, nagyjából 8 g. Én megettem egy olyan 6-800 g epret, tehát az egy olyan 30-40 g cukor, ez 10 kávéskanál, púpos kávéskanál cukor. Érthető már, hogy így 8 felett volt a vércukrom, ugye? És okosan úgy lehetett volna, hogy előtt tenni. Mást is aztán onnantól kezdve meg edzés utánra tenni ezt
0: például az eprezést
2: is. Na és akkor igen, akkor ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, hogy miket viszel be vele. Hát olyat nem csinálunk, mert azt a trükköt nem tudjuk alkalmazni az epernél, hogy mondjuk citromot vagy ecetet teszel rá, de előtte vagy utána, ha a citromot például eszel, akkor igazából mit csinálsz? A nyálnak a bontó hatását leállított, tehát lassabb lesz az egész cukorbontás, ezért lassabb lesz a felszívódás.
0: Nem szeretem igazából a citromot, úgyhogy ez kuka.
2: Jó, akkor ez kuka, akkor semmi más nem tudsz csinálni. Semmit nem tudsz csinálni. Azt tudod csinálni, hogy nem üres gyomorra eszed, és nem úgy eszed, hogy...
0: Tehát mondjuk töltött káposztát eszek, és utána eszem az epret.
2: Például töltött káposztát eszed, és utána eszed az epret, akkor értelemszerűen kisebb lesz az eper okozta, ugye, vércukor emelkedés. De tényleg lényegesítés, akkor tényleg egy mondattal válaszolva adatunknak, aki megkérdezte, hogy a balzsam ecet, hogyha már ecetről beszélünk, hogy az milyen jó, mert megállítja a dolgokat, nem jó a balzsam ecet, az pont nem az a kategória, mert egy alma ecet kiváló, a balzsam ecet az egy öntett tulajdonképpen, és abba cukor van. De nézd meg, hogy ezt alkalmazzák tradicionálisan nemzetek, tehát a kínai édes savanyút, pont az a lényeg, hogy egy cukrozott valamit vörösbor ecettel öntesz le, és akkor így a hatása az sokkal kevésbé káros vagy. Tudod, hogy a sushi hogy készül? Hogy a sushi rizsnek az alapízét mi adja?
0: Nem.
2: Az rizs ecet. Tehát ott is igazából a rizs utána átitatásra kerül egy ecettel, hogy az a
0: de rengeteg... Most mi ez az ecetfóbia, Gyula? Mindenhez most ecetet fóbia mondasz.
2: Igen, mert az... Igen, de ezt erről beszéltünk, azért nem részleteztem, mert beszéltünk a múlt héten, hogy az ecet, mint ecet sav leállítja a te nyálban lévő szénhidrátbontó enzimjeidet, likvidálja őket. És innentől kezdve úgy van a gyomrodban a szénhidrát, hogy nem bomlik. Tehát amikor bekerül a beleidbe, nem tud felszívódni, vagy jóval kevesebb tud felszívódni, mint ha hagyod, hogy a nyálad már lebontsa. Érted a helyzetet?
0: Értem.
2: És akkor utána majd a másik bontó enzim jön, a hasnyálban is van szénhidrát bontó enzim, de az jó, a később érkezik, és akkor később kezd el ott dolgozni, mintha már a szádban elkezdődne ez a történet. Na ezért beszéltem az ecetről. Ugye? És akkor igazad van, még beszéljünk arról, hogy mivel érdemes enni, mit hogyan érdemes enni, mert hogy erre is vannak már méréseink, és egyáltalán nem mindegy. Az, hogy mit hogyan eszel, a sorrend elképesztő módon számít. Nézzünk egy ételt, hogy mondjuk bőrös csirkecomb, sült burgonya, grillezett padlizsán, mondjuk ez van egy tányéron. Akkor nagyon nem mindegy, hogy mivel kezded. Ha elkezded csipegetni a sült burgonyát, az a legrosszabb történet. Ha a sült csirkecombbal kezded, és a bőrös oldaláról mész, ahol a zsír is bekerül, az a legjobb történet. Tehát, ugye az bekerül, onnantól kezdve már erre, utána, ha jön a padlizsán, az már nem olyan veszedelmes, és ha ezek után jönne a burgonya, akkor az lenne a legoptimálisabb. Tehát mindig a szénhidrát kerüljön a dolgoknak a legvégére. És ezért problémás az a szokás. Mostanában biztos már ettél te is étteremben kapsz egy hanem egy ilyen kis köszöntő falatka. Mi az? Valamilyen kenyérforma. Hogy egy kicsit ott valami kenyérrel vacakolj. A legrosszabb megoldás, a szénhidrát megy először. Tehát innentől kezdve...
0: Azt kéne a végére tenni, nem?
2: Hát ugye biztos nem a legelejére, azt inkább minél inkább szénhidrát, annál inkább a végére. Tehát ha a fehérje és zsír megy először, és utána jön hozzá a szénhidrát, akkor egyszerre kevesebb cukor tud bejutni, és egyszerre felszívódni. Tehát sokkal kisebb az inzulin hatás. Ha egy jó sorrendben eszed meg, tippelj hány százalék különbség
0: 30.
2: van az inzulin. 50.
0: 50?
2: 50 százalék, Tibi, és ez miért érték? Tehát 50 százalékot is elérhet. Ez
0: megéri különben akkor tudni a jó sorrendet.
2: Pontosan, ez nagyon fontos. És mivel nem kezdek egy étterembe? Gyümölcslevessel. Így van. Tehát ezért gyümölcslevessel nem kezdek. De ha kezdek egy húsleves velős csonttal, kiváló. Uh-huh. De a diós tészta, a mákos tészta a végére. Érted? Tehát mindig utoljára, és csak amennyit muszáj a szénhidrátból. És akkor tényleg egy mondat...
0: Mert rafkós vagy, mert a végére már picit jól is laksz, és akkor abból nem fogsz tudni sokat enni.
2: És például ez is egy jó dolog, aha, de utána az sem mindegy, hogy mit iszol, tehát a zöld tea például, amit mindig is favorizáltunk, a zöld tea blokkol egy enzimet, amely egy szimpatikus hatást hoz, és ez az, hogy ez a harcolj-menekülj hatásba teszi bele a szervezetet, plusz még ott van a koffeinnek az élénkítő hatása is, innentől kezdve csökken az éhségérzet, és innentől kezdve ugye a zöld teának van egy ilyen jellegű pozitív hatása, tehát az sem mindegy, hogy mit iszol. Aztán régen voltak ilyen gyógyszerek, orvostan hallgatók ezzel tanultak ki, ilyen pörgető gyógyszerek, sőt volt egy másik, amit a háziasszonyok speedjének neveztek, ezeket már mind betiltották, senki ne keresse, de ezek is ott voltak. Mikor leszoksz a dohányzásról, miért hízol meg, Tibi?
0: Nem, több pótcselekvés és pótolom az evéssel, nem?
2: Is, biztosan benne van, így van, de a másik, ami nagyon-nagyon fontos, hogy a nikotin ugyanolyan szimpatikus hatás fokozódást hoz, amikor az kiesik, egyszerűen ennek az éhségcsökkentő hatása leesik, és éhesebb leszel. Ezért többet eszel, de még egyetlen is ez a záró gondolat, hogy amikor béta receptor blokkoló gyógyszereket kapsz, az is lecsökkenti ezt a szimpatikus hatást, és nagyon sokan például ennek köszönhetően az éhség növekedés miatt ugye híznak meg. Uh-huh. Látod, mennyi minden
0: bocsánat,
2: van?
0: Bocsát, a béta receptor blokkoló az mire
2: jó? A pulzusodra adják, hogyha magas a pulzusod, vagy zípusz zavarod van, biztos sok másra is lehet, de alapvetően ez a két használat.
0: Fura, pedig ugye nem is gondolnánk, hogy ugye ez a két terület ennek bármilyen köze lehet egymáshoz.
2: De komoly köze van egymáshoz. Kapsz egy ilyen gyógyszert, és csodálkozol, hogy romá eszed.
0: Jó, oké. Holnap folytatjuk.
2: Egy új területet fogok holnap hozni, ami nagyon érdekes. Addig annyit kérek, házi feladat, nézd meg a szomszédaidat.
0: Köszönöm. Oké. Rendben. Holnap jelentkezünk. Köszönjük. Szia, doktor úr.
2: Szervusztok.

0: A szóra végén pedig a hírek előtt pár gondolat a várható időjárásról. Hát üvösebb nap lesz a mai, mindössze 14 fokra készülünk, de úgy néz ki, hogy legalább a szerdát megúsztuk szárazon, és a holnapi naptól emelkedik a nappali hőmérséklet, viszont csökken a reggeli. Lehet, hogy be kell majd estére zárni az ablakokat. Reggel csupán csak 4-5 fok lesz, viszont délután már 19 fok várható, és akkor péntek szombatra ismételten valamelyest egy kicsivel 20 fok felett leszünk, nagyjából 21-22 fok várható. Viszont a csapadék az újra érkezik majd. Péntektől ismételten érkezik egy front, ami hoz majd esőt, és jelenállás szerint úgy néz ki, hogy nagyjából jövő hét közepéig szinte minden nap esik majd Nyíregyházán. A mai napot viszont talán szárazon is megúszhatjuk. Nem akarjuk viszont megúszni a friss híreket, az információkat. 9 órakor halljuk ismételten a frisseket itt a Besten Andreától.
1: Mindenből a legjobbat adjuk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
2: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
3: És ez még csak a bemelegítés.
2: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
4: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
5: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
4: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
5: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
4: Nyírkem, az egészséges kert titka.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
6: Rendelkezz adód 1%-áról, támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Indul a központi szúnyoggyérítési program. Jövő szombaton elrajtol a Bringa Piknik, és folytatódik a Senior Akadémia. Kovács Rádai Andrea vagyok. Május második hetében elindul a központi szúnyoggyérítési program, közölte a Katasztrófa Védelem. Első lépésként a lárvák elleni biológiai védekezés zajlik. Ennek során a szúnyogok tenyészőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el. Minden más élőlényre ártalmatlan. Azt írják, a keleti országrészben a Tisza, a Bodrog és a Körösök mentén lévő holtágak szegélyén légi biológiai gyérítés indokolt. Itt az időjárás függvényében lehet majd fellépni a lárvák ellen. Jövő szombaton már 9. alkalommal rajtol el a Bringa Piknik. A vállalkozó kedvűek a Nyíregyháza-Tokaj közötti, csak nem 35 kilométeres távot tekerhetik le. A fesztiválkatlanba érkezőket idén igazi cirkuszi hangulat várja, mondta rádiónknak Juhász Miklós szervező.
8: Május 23-9:39 startolunk a Kossuth téről. Az igazi nagy izgalom az lesz, hogy most a cirkusz jegyében fog eltelni ez a piknik. Effektíve már a Kossuth téren fog egy kis cirkuszi hangulat visszakölcsönöződni azok részére, akik gyakorlatilag már a startot várják türelmetlenül, és bent a katlanban a lekerekezett 35 km után pedig gyakorlatilag abszolút elszabadul a cirkuszi hangulat. Artisták, bohócok, pantominesek fogják ellepni a katlan területét, nyilvánvalóan színpadi produkciókkal is, meg a közönség között is fogják szórakoztatni a nagy érdemű kerékpárosokat. Ismételtem van hegykerülő, 13:03-kor lesz a restart, és akkor gyakorlatilag Bodrog keresztül tarccal érintésével fogjuk megkerülni Tokaj Kopasz hegyét, és érkezünk vissza Tokaj városába, a fesztiválkatlanba.
7: Folytatódik a Senior Akadémia a Nyíregyházi Egyetemen. A digitális világ lépésről lépésre, okos eszközök használata, online biztonság címet kapta a következő előadás. Május 19-én Szabó József Mihály, a Matematika és Informatikai Intézet mesteroktatója beszél majd a jelenlévőknek a telefonhasználatról, ügyfélkapuról, de szó lesz az internetbiztonságról, és mindennapi digitális praktikákat is hallhatnak. További részletek az egyetem közösségi oldalán. Híreink végén a várható időjárásról. Ma még térségünkben előfordulhat kisebb eső, majd napközben a fájtör és gomoly felhők mellett hosszabb időszakokra kisüthet a nap is. Egyet futózáporra még elszórtan számíthatunk a nap folyamán. A nyugati északnyugati szél még többfelé élénk, erős lesz. Délután 15-19 fokot mérhetünk. Csütörtökön napos, gomoly felhős időre készülhetünk. Záporok, zivatarok előfordulhatnak. Hajnalban 1-8, a legmelegebb délutáni órákban pedig 19-23 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Most pedig indul egy újabb óra

Jó reggelt, friss, ropogós programok a láthatáron. Most leginkább az egészség oldaláról szemezgetek. Várandóság hete van most, és éppen ezért holnap lesz egy kiváló lehetőség azoknak, akik babát várnak. Várják önöket szeretettel, a kismamákat, a leendő szülőket és az érdeklődőket egy különleges alkalomra, ahol a babavárás minden fontos pillanatára fel lehet készülni. Szakértői előadásokkal, tippekkel, tanácsokkal, szülészeti egységek látogatásával. Holnap a kórházban a szülészeti nőgyógyászati tömb 9 órától nyitja kapuit, a földszinten lesz a találkozó, majd pedig a második emelet szülészetével is meg lehet ismerkedni. Egy picit még arrébb van, de jó, hogyha már esetleg észben tartja, hogy kaphat segítséget a önismereti kérdésekből, stressz és belső egyensúly kérdéséről, méghozzá felnőtteknek. Lesz egy interaktív előadás arról, hogy hogyan kapcsolódik össze az önismeret, a stressz és a mindennapi belső egyensúly. Segít közelebb kerülni ahhoz, hogy mi zajlik bennünk, és hogy hogyan ismerhetjük fel, hogy mire van szükségünk a kiegyensúlyozottabb működéshez. Ebben segít Hepp Bernadett, önismereti tanácsadó egy előadással, méghozzá majd május 28-án délután 16:30-tól a Nyírség Egészség Központ szervezésében. Nyíregyházan a Káplár utca 2 szám alatt, a rendezvény ingyenes, az előadás ingyenes, viszont regisztrálni kell. A legegyszerűbb szerintem a szűrés@egészségkontroll.hu e-mail címen. Többek között ezt a programot is megtalálhatja, hogyha kattint a honlapunkra, bestfmnyiregyhaza.hu.

0: pillancsunk vissza azért a tegnapi napra is. Vajon mi történt a katasztrófa védelemnél? Milyen munkák adtak feladatot? Kapjuk az információkat ma reggel is Rutkai Dél Vivientől. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Árokba csúszott egy személygépkocsi tegnap Nyíregyháza és Nyírtura között. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót, majd átadták a helyszínt a rendőröknek. Két helyszínen, Nyíregyháza térségében a 38-34-es számú útról, valamint Újfehértó és Hajdúdorog között is úttestre dőlt fákat távolítottak el motoros láncfűrésszel a tűzoltók. Nyíregyházán a Bessenyei téren és Demecser térségében a 38-27-es számú útnál lehassadt, forgalmat veszélyeztető ágakat távolítottak el az egységek. Lakóházzal egy beépített melléképület, továbbépített 16 négyzetméteres tároló része égett teljes terjedelmében. Kett hajnalban Újfehértón az épületben 6 propánbután gázpalackot, hűtőszekrényt és bútorokat tároltak. A helyi önkormányzati tűzoltók a palackokat kihozták, azokat hőterhelés nem érte. Az újfehértói és a nyíregyházi tűzoltók végül 3 gyorsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet, amely így a melléképületre és a lakóházra nem terjedt tovább. Személyi sérülés, lakosságvédelmi intézkedés nem történt. Ez az újfehértói tűz vélhetően elektromos meghibásodás miatt kellett. Én köszönöm szépen a figyelmet, szép és nyugodt napot kívánok mindenkinek.
0: Mi pedig ma is köszönjük szépen a híreket és jó munkát, szia!
2: Mindenből a legjobbat adjuk!

Üreget itt a Szerda, és itt a Best Reggeli, Simon Norbert vagyok. Újabb bulik vannak a láthatáron, a Kossuth téren. Például szombaton városnap, és a Vétek fog majd fellépni este 7 órától. Ráadásul a születésnapi tortát is megkóstolhatjuk majd a Kossuth téren délután 3:30-tól. Hamarosan szelektív szombat, május 30-a, ez is szombat, ez is Kossuth tér, és itt pedig a vetélkedők mellett a Bikini fog majd koncertezni. Este 7 órától, másnap pedig május 31-én vasárnap, városi gyereknap lesz, megint csak Kossuth tér, többek között a Buratino Bábszínházzal és a Vidám Man

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Get a job.
4: A fülnek, az agynak, a szívnek.
5: That's just the way it is. Things will never be the same.
4: Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, következnek ma is a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Élénk a forgalom városunkban, különösen a belvárosban, a főutak mentén és az óvodák, iskolák közelében tapasztalható forgalmi torlódás. Jó ütemben halad a körforgalom kiépítése Nagyszállás térségében, a Nagykáló felé vezető úton, csak úgy, mint az északi városrészen, ahol a Vasvári Pál utcán jelzőlámpa engedi a forgalmat váltakozó irányba. Közművezeték helyreállításán dolgoznak a város több pontján, valamint a főutak mentén patkarendezési, ároktisztítási munkák folynak, az adott helyen tartsanak kellő oldaltávolságot. Vezessenek óvatosan a sebességhatárok betartásával. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.
2: Mindenből a legjobbat adjuk. A leghallgatottabbak.

Ez a nap is beröpfen, már majdnem itt vagyunk a hónap közepén, pedig még csak most indult el a május, és mégis már a 13. napot kezdjük el a hónapból, rövidesen ránk szakad a nyár. Hát egyelőre még azért hűvösebb időjárása. Ma délután Nyíregyházán csupán 14 fok várható. Köszönöm a mai figyelmet, én Simon Norbert vagyok, jön Szendi Hajni, holnap folytatunk mindent reggel 6-tól.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: Yeah!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
3: Május 16-án nagyszabású koncert érkezik Bakta Lóránt házára. Szombaton este 8 órától Rúzsa Magdi lép színpadra a főtéren. Jól ismert slágerek, különleges hangulat és egy felejthetetlen este vár mindenki. A belépés ingyenes. Találkozzunk május 16-án Bakta Lóránt házán Rúzsa Magdi koncertjén. A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósult meg.
4: Hány tavaszt telt el úgy, hogy azt mondtad, majd jövőre megcsináljuk a teraszt. Aztán a nyár megint elment a betonon ülve. Ne váld meg, amíg a gyerekek felnőnek, vagy amíg véget ér a szezon. Alakítsd át a kerted most! Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban, készletről a Kertcentrumban. Csempe és Kertáruház, Nyíregyházi út 19, csempekert.hu.
5: Van telked? Építkezz jó áron! Anikó Kézházak Kft. Már bruttó 550 ezer forintos négyzetméter ártól, kulcsakészen, extra hőszigeteléssel, hőszivattyúval, nagyon alacsony rezsivel, csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Anikó Kézházak Kft. Nyíregyháza, Debreceni út 322. anikókézházak.hu.
6: Egyetemisták, fiatal párok és befektetők. Figyelem! Figyelem! Új építésű lakás eladó Budapesten, a 7. kerületben, Erzsébet városban, az Osváth utcában. 3. emelet, utcai nézet, nappali plusz hálószoba, kiváló közlekedés, egyetemek 10 percen belül. A plusz energetika, okostelefonról vezérelhető hűtés-fűtés, teremgarázs és prémium kivitelezés egy díjnyertes fejlesztőtől. A műszaki átadás megtörtént, céges vásárlásnál az áfa visszaigényelhető. Ne maradj le Budapest egyik legjobb ingatlan befektetéséről. További információ 20 315 97 93.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Tehergépkocsikat és buszokat ellenőriztek. Effenboró 100 a Nyíregyházi Egyetemen és Pampuk Gréta is marad. Kovács Rádai Andrea vagyok. Hivatalosan is megalakult az új kormány. A kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt tegnap. Magyar Pétert múlt szombaton választotta miniszterelnökké a parlament. Tehergépkocsikat és autóbuszokat ellenőrzött a rendőrség múlt héten a Roadpool akció keretében. Országszerte több mint 2500 esetben állapítottak meg jogsértést. A szabolcs-szatmár-beregi adatokról Szűcs István rendőr alezredest, a Vármegyei Rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti osztály megbízott vezetőjét kérdeztük.
8: 118 alkalommal állapítottak meg jogsértést, ebből azonnali közlekedési korlátozást 2 nehéz tehergépkocsi esetében kellett elrendelni. A tehergépkocsik ellenőrzése során vezetési és pihenőidővel kapcsolatos szabályszegések miatt, jármű és rakománybiztonsággal kapcsolatban, okmányokkal kapcsolatos jogsértések miatt kellett intézkedni. A tehergépkocsi vezetők ellenőrzése során alkoholfogyasztás gyanúja nem merült fel, ugyanakkor egy vezető nem használta a passzív biztonsági eszközt, viszont a gyorshajtás esetükben továbbra is hasonlóan az előző ellenőrzésekhez a vezető jogsértések között szerepelt. Mindenképpen pozitívum, hogy az ellenőrzésre került autóbuszok vezetői kapcsán mind a belföldi, mind a külföldi hatósági jelzésre ellátott járművek tekintetében jogsértés nem nyert megállapítást.
7: A Nyíregyházi Egyetem is megemlékezett a napokban 100. születésnapját ünneplő Sir David Attenborough-ról. Az intézmény ünnepi rendezvényén előadásokkal, interaktív bemutatókkal idézték fel a legendás természetfilmes munkásságát, miközben a fenntarthatóság és a környezettudatosság fontosságára is felhívták a figyelmet. Pampuk Gréta is marad Nyíregyházán, közölte a Fátum. A saját nevelésű 16 éves röplabdás meghatározó játékos lett az Extraligában. A klub most bejelentette, hogy szerződést hosszabbítottak a válogatott játékossal. Korábban bejelentették, hogy Földi Boglárka és Farkas Gréta is a klub játékosa marad. Híreink végén a várható időjárásról. Ma még térségünkben előfordulhat kisebb eső, majd napközben a fájtör és gomoly felhők mellett hosszabb időszakokra kisüthet a nap is. Egyet futózáporra még elszórtan számíthatunk a nap folyamán. A nyugati észak-nyugati szél még többfelé élénk, erős lesz. Délután 15-19 fokot mérhetünk. Csütörtökön napos, gomoly felhős időre készülhetünk. Záporok, zivatarok elé fordulhatnak. Hajnalban 1-8, a legmelegebb délutáni órákban pedig 19-23 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
0: Nagyon-nagyon kellemes, szép szerda délelőttöt kívánok. Május 13-a van, tehát egyáltalán nincs péntek 13-ánk, hanem szerda 13-ánk van. Ez a Best FM a 103.9-en. Remélem együtt töltjük a következő 4 órát.

0: Minden hétköznap 10 és 14 óra között Szendi Hajni gondoskodik rólad a munkaidő alatt. Laza hangulat
1: és a legjobb zenék.
0: A legjobb zenék. Ez a Best FM.

Május 13-a van, és ma a szervácok és az imolák ünneplik névnapjukat, de felköszönhetjük ma az Andorokat, a Fatimékat, a Gellérteket, a Glóriákat, a Máriákat és a Pálmákat is. A szervác latin eredetű férfi név az a jelentése, hogy megőrző, megmentő. A név viselője a legenda szerint az egyik fagyos szent, így időjárási jóslatokban is gyakran szerepel. Isten éltesse a névnaposokat!

0: Vannak olyan kutyák, akik kifejezetten érzékenyek a zajokra, van amelyik kutya már attól kiborul, hogyha nem tudom, leesik mellette egy kanál. A mi kutyánk az minden ilyen lövés, hangrobbanás, tűzijáték, villámlás, dörgés, tehát mindentől teljesen offon van, és tulajdonképpen eljön az az idő, amikor azt is mondhatjuk, hogy így lemegy a kutyánál a roló, próbálunk virslizni, szimat játékozni, de már semmi sem használ. Hát ezzel a témával kezdtünk el foglalkozni pár nappal ezelőtt Maglóczky Tibor kutya kiképzővel, folytatjuk.
1: Ilyenkor nem is érdemes virsliztetni a kutyát, meg jutalomfalatoztatni. Tehát, hogyha a kutyát nem érdekli, szó szerint, akkor nem is szabad tovább erőltetni.
0: Ja nem, én a paraleküzdésére vettem ezt be. Tehát, hogy mikor már látom, hogy spiccen van a bodza, mert itt a vihar, és már mindenre kapkodja a fejét, akkor hirtelen fölhangosítom a tévét, és akkor veszek elő virslit, és akkor szimat játékozunk meg a tápjával. Csak hát mondtam, hogy ha egy hosszú viharról van szó, akkor a kutya azért megeszi 2 kiló kaját, tehát az se jó.
1: De hogyha azzal ki tudod zökkenteni, ilyen szituációban az már jó. Az jó, mert vannak olyan kutyák, amik annyira bestresszelnek, hogy akkor nem fogadnak el jutalomfalatot egyáltalán. Jó megoldás egyébként zárt térben, amit mondtál, például, hogy tévé, rádió felhangosítása, zenehallgatása, többi, mert ugye akkor bent intenzívebb hangok vannak.
0: Igen.
1: Lehet, hogy behallatszik a mennyi dörgés, de nem olyan intenzíven.
0: Igen.
1: Akkor itt megint kutya függő, hogy melyik hogy reagál rá, mert van olyan, amelyik egy ilyen szituációban, amikor hangosan megy a tévé, vagy rádió, vagy zenét hallgatunk, és behallatszik a mennydörgésből egy kicsi. Van olyan kutya, amelyik erre már nem reagál, van, amelyik éppen jelzi, hogy hopp, hallottam valamit, de van, amelyik nagyon érzékeny, és erre is pánikszerűen reagál. Tehát ehhez kell ismerni a saját kutyánkat.
0: Hol ilyen, hol olyan? Tehát nálunk is a bodza van, mikor mondom, a virslivel kimozdítható ebből a történetből, van, mikor egyáltalán nem. Tehát szerintem attól is függ, hogy éppen milyen a kis lelki stabilitása, amikor éri ez az egész, mennyire fáradt, vagy nem fáradt, meg frontérzékenyek egy csomó kutya, szóval hogy,
1: hát
0: hogy
1: igen,
0: nagyon
1: az
0: nehéz.
1: Az idegrendszere milyen állapotban igen. van, igen, igen, tehát az is fontos, és ami nagyon tényleg is, az előbb említettük egy fél mondatban, hogyha a kutya egy ilyen szituációban ugye félelmet mutat, és én mondjuk jutalomfalattal akarom kizökkenteni, vagy játékkal, labdával, kedvenc játékkal, de abszolút nem foglalkozik vele, akkor ezt fejezzük is be.
0: Igen,
1: nem szabad tovább erőltetni, mert az még egy stressz a kutyának, hogy most még valamit akarok tőle, de nem teljesít.
0: Igen.
1: Esetleg a gazdi még ideges is lesz, és már rányomja a kutyára a saját stresszét is.
0: Igen.
1: És ezzel megerősíti a kutyában azt, hogy a vihar végképp rossz, mert nem elég, hogy hallom ezt a hangot, mert a gazdi is ideges, meg még engem is elkezd piszkálni, úgyhogy ez nem elég.
0: És miért van az, nagyon sok gazdival beszélgetek, és ezen szoktunk mosolyogni, ahogy jön valami hanghatás, amitől fél a kutya, WC vagy fürdőszoba? Minden kutya oda menekül.
1: Hát nagy valószínűséggel, ugye ez egy zsákutca, az egy zárt tér, és azt mondja a kutya, hogy ennek egy bejárata van, oda bemegyek, befekszem a sarokba, onnan szemmel tartok mindent, amit lehet, de ide már hátulról nem jöhet be semmi, nyilván a hang bemegy.
0: Hogy akkor emiatt, hogy ez egy belátható kis tér.
1: Az egy belátható tér, amit biztonságosnak érez, ezért bújik be a legtávolabbi sarokba, hát ahonnan már nincs, csak egy kijárat van, de ha ő nem mozog, akkor úgy érzi, hogy át tudja vészelni itt ezt az erős zajt, ezt az egész szituációt, és amikor ez megszűnik, majd akkor szépen lassan feloldódik, és akkor majd elő fog jönni.
0: Egyébként, amit most mondasz, ugye én mondtam az elején a beszélgetésnek, hogy nálunk azért nagyon brutális módon reagál bodza ezekre, és ez nem elég, hogy ő bemegy a fürdőszobába, és ott remeg, és nem kap levegőt, és már lila a nyelve, hanem megpróbál WC mögé bebújni, ahova nyilván nem is fér be, tehát ilyen önveszélyessé válik a kutya. Borzasztó nehéz ilyenkor ezt jól lekezelni, mert nyilvánvalóan hagyom, hogy bemenjen a fürdőszobába, beviszem a telefonom, ne röhög ki, kutyáknak szóló meditáció zenét indítok, meg ordít a tévé, meg minden van, de egyszer csak annyira lelöki a láncot, hogy tényleg ilyen önveszélyessé válik, és akkor ilyenkor már nagyon nehéz helyzetben van az ember, hogy mit is csináljon, mert egyszer látszik, hogy képtelenség megnyugtatni.
1: Igen, hát például meditáció zenét én nem szoktam használni, vagy nem használtam soha a kutyánál.
0: Én már mindent
1: kipróbáltam. Azt szoktam mondani, hogy minden jó, ami működik. Hát ez a kiképzésben is, meg itt az ilyen szituációkban is egy örök igazság, tehát minden jó, ami működik. Uh-huh. Viszont amit mondtál, hogy a legkisebb helyre bebújna, és ön is közveszélyes is lehet a kutya.
0: Igen.
1: Tehát hallottam már olyat, hogy nagy testű kutya Bernát Hegyi úgy annyira félt ilyen helyzetben, hogy neki szaladt a deszkakerítésnek, kitört.
0: Igen, hallottunk.
1: És megsérül nyilván a kutya is, de hogyha úgy töri ki, hogy ki is tud menni, igen, akkor ugye megint ott vagyunk, amiről az előző adásban beszélgettünk, hogy a bepánikolt kutya az rohan világgá.
0: Kilométereket akár, igen.
1: 10-20 kilométert simán megtesz villám gyorsan, és akkor ha szerencséje van, nem ütik el, ha szerencséje van, akkor valaki felfigyel rá, esetleg közösségi médiában posztolja, ha elindulunk és szerencsénk van, kapunk róla információt, hogy igen, erre látták a kutyát, és akkor ugye mindenki legjobb tudása szerint próbálja becserkészni, megfogni, de nagyon sokszor van az, hogy az alapvetően barátságos kutya ilyen helyzetben nem megy oda az emberekhez, mert annyira bizalmatlan és fél. A másik véglet meg az, hogy ha valaki legugol, és a kutya oda megy hozzá, tehát itt bármilyen szituáció előfordulhat ezekben a helyzetekben, még olyan kutyáknál is, amik ugye egyébként alaphelyzetben teljesen mást mutatnak. Tehát egy barátságos kutya lehet, hogy nem megy oda az emberhez, egy félénk kutya lehet, hogy még félénkebb lesz, de az is lehet, láttam már ilyen esetet is, hogy annyira biztonságot jelentett neki az ember, hogy oda ment az idegenhez.
0: Igen,
1: is.
0: Hogy hát ha.
1: Tehát ezért mondom, hogy vannak fix receptek, hogy mit hogy csináljunk, meg vannak olyan elvárások a kutyával szemben, hogy na most ezt így fogom csinálni, akkor a kutya úgy fog reagálni, de előfordulhat mindennek az ellenkezője is.
0: Igen.
1: És itt jön a tapasztalat, hogy oké, mindig az adott helyzetben kell gondolkodnunk, ha én ezt csináltam, a kutya meg úgy reagált, ha ez pozitív, akkor erősítem, és akkor próbálom továbbvinni a folyamatot, ha esetleg negatívan reagál, akkor változtatnunk kell, de ez nagyon nehéz, mert minél kevesebb a tapasztalata az embernek, annál inkább hibázni fog az ember, ezért a kutya is veszélybe kerülhet.

Szendi Hajni vagyok, ízekre szedjük a mai napot, jön a kalendárium. Május 13-a van, az év 134. napja, tehát még 232 nap van hátra ebből az esztendőből. Ma a szervácok és az imolák ünneplik a névnapjukat, sok boldogságot kívánunk nekik. Ma van a fagyos szentek egyike, szervác napja. A népi időjóslás szerint, ha szervác napján hűvös, szeles idő van, az még bizony Szent Pográc és Bonifác hideg lehellete. A gazdák ilyenkor figyelik a veteményt, a korai fagy sok kárt tehet. 1917-ben ezen a napon három pásztor gyermeknek megjelent a szűzanya Portugáliában, Fatimában, és ez a jelenés azóta világhírű zarándokhely alapja lett. 1981-ben ezen a napon követtek el merényletet II. János Pál pápa ellen a római Szent Péter téren. A pápa súlyosan megsérült, de túlélte a támadást. Ezen a napon született Stevie Wonder 1950-ben, az amerikai énekes zeneszerző, a szól és a pop ikonja, és ma ünnepli a születésnapját Robert Pattinson is, a brit színész, aki a Twilight Fear sorozat főszereplőjeként vált világhírűvé, 1986-ban született.

Jönnek a hírek pillanatokon belül itt a Best FM-en, de előtte még egy-két közlekedési információ, most a Vármegyén kútjairól. Az M3-as autópályán Vásárosnamény felé a 267-es kilométernél lévő Mátészszalka csomópont lehajtó ágán útszűkületen kell áthajtani felújítási munkák miatt. Idéglenesen forgalomban helyezték az épülő M49-es autóút egy szakaszát, jármű körforgalom és az M3-as autópálya között. A 49-es főúton Őr közelében a 7-es és a 8-as kilométer között építési munka miatt fél pályás útzár van. Kocsord és Györtelek között pedig a 26-os kilométernél, illetve Ökörító Fülpös térségében a 37-es kilométernél az M49-es autóúthoz csomópontot alakítanak ki. Mindkét munkaterület közelében a fél pálya járható, csak jó utat!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
2: És ez még csak a bemelegítés.
1: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
3: Eleged van. Már megint dolgozol. És még mindig nincs vége. Tudjuk, szívás.
4: A melóban nem tudunk segíteni, de abban igen, hogy ne legyél éhes közben. Forró, ropogós, brutál jó pizzák, amik végre helyre tesznek. 44 13 44 vagy pizzamafia.hu. Túlélni könnyed telehassal.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
5: Rendelkezz adód 1%-áról. Támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Jubileumot ünnepel a pedagógiai szakszolgálat. Előadásra hív a Nyírségi Egészségközpont, és zárul a Fizliga idei idénye. Kovács Rádai Andrea vagyok. Hivatalosan is megalakult az új kormány. A kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt tegnap. Magyar Pétert múlt szombaton választotta miniszterelnökké a parlament. Fennállásának 50. évfordulóját ünnepli a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei pedagógiai szakszolgálat nyíregyházi tagintézménye. Ebből az alkalomból 2 napos jubileumi programot szerveztek, ahol a múlt kihívásai mellett a jövő feladataira is fókuszálnak, mondta rádiónknak Kovács Éva Gyöngyi, tagintézmény igazgató.
7: Ez egyszerre lezárás, értékelés, összegzés és egy újnak a kezdete. A szakszolgálat a köznevelési rendszer támogató a rendszerrel, tehát leképezi az oktatást. Rendszernek a változásait és az aktuális kihívásait, mind a gyerekeknek az intézmény felé való megfelelésében, nehézségeiben, lehetőségeiben, csak úgy, mint a családdal kapcsolatos teendőkben. Folyamatosan bővültünk, a 3 szakterület ma már 8 szakterületet jelent, a kezdeti 4 ember ma már 87 embert jelent, és ez minden évben egy folyamatos újrakezdést, átstruktúrálódást jelent, megfelelve a törvényi elvárásoknak és azoknak a szakmai emberi értékeknek, ami azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy tartsuk és kiálljunk mellette.
6: Folytatódik a Nyírségi Egészségközpont korábban indított programsorozata. Újabb előadásra invitálják az érdeklődőket. Május 28-án délután Út önmagadhoz címmel tart önismereti előadást Hebb Bernadett. Az előadás most is ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek az egészségkontroll.hu weboldalon. A hétvégén befejeződik a labdarúgó Fizliga 2025-2026-os idénye. A Nyíregyháza Spartakusz az utolsó fordulóban a Kazinc Barcikát fogadja, írja a Város honlapja. A mérkőzést pénteken este rendezik. A portál emlékeztet, az élvonalban maradást már hetekkel ezelőtt kiharcolta a Spari. A mérkőzés nem lesz tét nélküli. Ha ugyanis győz a Nyíregyháza, akár a 7. helyre is előre léphet. Híreink végén a várható időjárásról. Ma még térségünkben előfordulhat kisebb eső, majd napközben a fájtor és gomoly felhők mellett hosszabb időszakokra kisüthet a nap is. Egy-egy futó záporra még elszórtan számíthatunk a nap folyamán. A nyugati észak-nyugati szél még többfelé élénk erős lesz. Délután 15-19 fokot mérhetünk. Csütörtökön napos, gomoly felhős időre készülhetünk. Záporok, zivatarok előfordulhatnak. Hajnalban 1-8, a legmelegebb délutáni órákban pedig 19-23 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
9: Legközelebb délben jönnek majd friss hírek itt a Best FM-en. Nagyon kellemes szép napot kívánok, Szendi Hajni vagyok. Hamarosan folytatjuk az inkontinencia felismerésével, illetve gyógyításával kapcsolatos rovatunkat.

folytatásban mondok egy biztos tippet, hogy soha ne járjon ki a lábunk a cipőből. Katalin hercegné a királyi etikett betartása véget szinte mindenhol alkalommal, minden alkalommal ugye ruhát és harisnyát visel a nyilvános megjelenésekkor, szettjét pedig általában egy csodás magas sarkúval koronázza meg. Már korábban is elgondolkozhattunk azon, hogy vajon hogy marad mindig a helyén a cipője, hiszen mindannyian számtalanszor tapasztaltuk, hogy egy sima pánt és bármiféle tartás nélküli fazon nem egyszerű bebiztosítani, és sokszor kicsúszik belőle a lábunk. Ilyenkor szoktunk bosszankodni és azt mondani, hogy kiár a lábam a cipőből. Mint kiderült, Katalin hercegné tarsolyában van egy szimpla trükk, amellyel eléri, hogy ne kelljen aggódnia a hamupipőke effektus miatt. Katalin igazából egy elég egyszerű trükkel biztosítja, hogy a cipője a helyén maradjon. A hercegnő csúszásmentes talbetétet használ, ám nem a hagyományos verziókra kell gondolni, alapból úgynevezett kipárnázott harisnyákkal van tele a gardróbja. A különleges kiegészítőt John Lewis webshopjából bárki megveheti, az ára 5 font, tehát kb. 1800 forint, és három színben kapható jelenleg, fekete, nude és barna.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat.

0: Nagyon sokan küzdenek Magyarországon inkontinenciával, nők, férfiak egyaránt, és Kertner Csaba, urológus nőgyógyász szakemberrel most az elmúlt adásokban már ugye elkezdtünk erről beszélgetni. A nőknek a vizsgálati módszere már szóba került, hogy hova is kell menni, milyen vizsgálatok vannak, de hogy mi a helyzet a férfiakkal, ez most kiderül. Üdvözlöm, doktor úr!
1: Jó napot kívánok!
0: Na hát akkor a férfiaknál talán úgy gondolom, egy kicsit egyszerűbb a vizsgálat, nem? Urológus, labor?
1: Az urológus az egyértelmű, illetve a labor is, hogy egyszerűbb, azt nem tudom megmondani, a férfiak általában nem így gondolják, de mindenféleképpen urológusnál kell kezdeni, itt is az idősebb életkor, a frekventált életkor. Határozottan összefüggés van, összeköthető a prostata megnagyobbodásával, a vizelési panaszoknak, az inkontinens panaszoknak a többsége. Nagyon-nagyon fontos az évenkénti urológusnál való megjelenés, hogyha valakinek urológiai panasz volt a családjában, akkor 40 éves kor után, ha nem volt, akkor 45-50 éves kor az a határ, amikortól szeretjük évente látni a pacienseinket. Részben a tapintásos vizsgálat miatt, részben pedig ehhez hozzátartozik a prostata speciális laborvizsgálat, ez a PSA vizsgálat. Uh-huh. Ez mindenképpen szükséges az évenkénti szűrés, ez nem csak az inkontinencia elkerülésében segít, hanem a nagyon, nagyon jó kezelhető, de veszélyes prostata daganatnak a kiszűrésében is.
0: Nagyon sok férfi hát nem szeret urológushoz menni, ez köztünk is szokott vita lenne a férjem, mert mondtam, ha én el tudok menni nőgyógyászhoz évente egyszer, akkor te is menjél el, és szerintem, de nyilván részrehajló vagyok, talán a nőgyógyászati a kellemetlenebb, de hogy nagyon sok pasi azért nem megy el, mert hogy egy ilyen vizsgálat azt mondja, hogy neki egy kicsit olyan megalázó, vagy nem is tudom, szóval kényelmetlen helyzetbe kerülnek, mert ugye, amit említett, az kézzel való tapintása a prostatának, szóval, hogy ettől szoktak tartani a pasik. Ezt ön is tapasztalja?
1: Én szerintem ez az érv, hogyha a hölgyektől elvárjuk az évenkénti vizsgálatot, akkor a férfiaktól is el lehet várni, ez teljesen helyén való. Uh-huh. A vizsgálat semmiféleképpen nem kellemetlen, mint a hölgyeknek, biztos vagyok benne. Nagyon sok betegségben, nagyon sok esetben használunk végbélkúpot gyógyszerek bevitelére. Uh-huh. Hát ez a vizsgálat egy végbélkúp felhelyezésénél semmiféleképpen nem rosszabb. A végbélen keresztül tapintjuk meg a prostatát egy ujjal. Én azt hiszem, hogy évente egyszer az egészségünk megőrzése érdekében ezt el kell tudnunk viselni.
0: Én nem is gondoltam, hogy egy ujjal történik. Azért azt hittem, hogy ott, hogy fogalmazok, nagyobb a matatás. De akkor ez teljesen kibírható. Tehát most már nem fogadunk el érveket a pasiktól, hogy miért nem.
1: Ilyenkor megtapintjuk a prostatának a nagyságát, a felszínét, keresünk rajta göböket, olyan dolgokat, amik nem odavalók, egy perces vizsgálat, és nagyon-nagyon sok információ nyerhető belőle.
0: Milyen érdekes, nem, hogy a kézitapintás az mindig az első helyen van. Tehát, hogy annyi gép van pedig. Ultrahangot szoktak a férfiaknál alkalmazni, nem?
1: A szűrés az alapvetően két részből áll, biztos, hogy kell a tapintásos vizsgálat, meg a PSA laborvizsgálat. Nagyon-nagyon hasznos, hogyha ultrahangvizsgálattal ki lehet egészíteni a szűrést. De az első kettő az alapvetően fontos.
0: Ma már, amikor így ChatGPT-től kezdve minden van, meg a barátunk a Google, vagy éppen nem, akkor amikor kijön egy ilyen laboreredmény, egy ilyen PSA, akkor azért nagyon sokan utána néznek, és hát vannak, akik megijednek. Én azt tapasztaltam, hogy labor és labor között is van különbség, hogy milyen értékek a jók, tehát hogy nem mindig egyértelmű az, amit mi látunk. Jól gondolom?
1: A laboroknak általában egy egyesített rendszer szerint kell mérniük, tehát itt nem szabad lenne nagy eltéréseknek lenni. Viszont az alapvető tényleg nagyon igaz, hogy ha valakinek emelkedett a PSA értéke, az nem biztos, hogy prostata daganata van. Ezért is fontos a kontroll és a szakorvosi véleményezés. A prostata nagysága, esetleges gyulladás, vizelési nehézség mind-mind befolyásolhatják akár csak néhány napra is, időszakosan is a PSA értékét. Mindenképpen szakember segítségét, illetve a bírálatát, értékelését kell kérnünk. Egy dologra jó a magasabb PSA, hogy kicsit úgy megijessze a paciens, hogy aztán rendszeresen járjon, és aztán visszajárjon a kontrollvizsgálatokra. De egyáltalán nem biztos, hogy a daganat áll mögötte.
0: Meg hát ez fontos is, hogy legyen attól kezdve egy folyamat, nem? Mert a PSA értékeket így lehet nyomon követni, hogy akkor most...
1: Így van. Nem is az abszolút érték, hanem a tendencia az, ami a lényeg ilyenkor.
0: Mert az is elképzelhető, hogy nincs nagy baj, csak valaki mondjuk idősebb, egy megemelkedett PSA szint mellett, úgyhogy mondjuk a stagnál, tehát hogy nem történik benne változás.
1: Ez pontosan így lehetséges, viszont ez nagyon felmentés senkinek, hogyha magasabb PSA értéket kap egyszer, hogy arra fogja, hogy hát neki biztos ennyi. Azt ellenőrizni kell, mindenképpen ellenőrizni kell.
0: Na hát megtörtént most már akkor a vizsgálat nőknél és férfiaknál, hamarosan pedig jön a diagnózis. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen!

0: Szép napot, Nyíregyháza!
1: Ez a 103.9 Best FM.
2: Mit tehet a sejt?

Megismerjük Robert Pattinsont, hiszen ez a világsztár 1986-ban született, és talán a család sem gondolta, hogy olyan híres lesz a gyerek, amennyire azzá vált. Londonban született május 13-án, és hát hogyha nem szinkronizálva nézzük az ő filmjeit, akkor azért ez az angol kiejtés nála nagyon-nagyon tetten érhető, van, aki ezt szereti, van, aki az amerikait, minden esetre kicsit zártan beszél, tehát figyelni kell, hogy mit is artikulál. Karrierje kezdetén modellként dolgozott, aztán színészként debütált a brit színházi színtéren. A világ hírnév 2005-ben érte, amikor is eljátszotta Cedric Diggory szerepét nem máshol, mint a Harry Potter és a Tűz serlege című filmben. Az igazi áttörést azonban a Twilight alkonyat filmsorozat hozta meg számára, ahol Edward Cullen a vámpír szerepét alakította. A szaga 2008 és 2012 között 5 filmben futott, és világszerte hatalmas tini sztárként ismertétette. A Twilight után Pattinson tudatosan elhatárolódott már a tini filmek világától, és független művészfilmes projektek felé fordult, tehát ez egy nagyon tudatos döntés volt az életében, ezt lehetett is látni. Olyan rendezőkkel dolgozott, mint például David Cronenberg, illetve James Gray és Claire Denis. A 2017-es Good Time című thrillerben nyújtott alakítása nagyon komoly kritikai elismerést hozott számára. A színészt ettől kezdve már nem csak tini bálványként, hanem karakterformáló, bátor művészként kezdték el ismerni. Ezt követően 2020-ban szerepelt Christopher Nolan Tenet című filmében, ahol egy titokzatos ügynököt alakított. Ugyanebben az évben jelentették be, hogy ő lesz a következő Bruce Wayne a Batmanben, na hát ezt a döntését egyáltalán nem értettem, de meghozta. A Pattinson féle Batman sötétebb, pszichológiailag mélyebb karakterábrázolás lett, és a film világszerte pozitív visszhangot kapott. Robert Pattinson így bebizonyította, hogy képes blockbuster filmek főszerepében is komoly színészi teljesítményt nyújtani. Nem csak színész, hanem zenész, sőt, producer is. Több filmhez írt zenét, gitározik, zongorázik, ugye ezt már az alkonyatban is láthattuk, jaj, nagyon romantikus volt ott a fények, a függöny, ahogy játszotta a szívhez szóló muzsikát. A magánéletét mindig diszkréten kezeli, ritkán szerepel bulvárhírekben. Pályafutása során sikeresen egyensúlyozott a mainstream hírnév és a független filmes elköteleződés között. Karakterei gyakran komplex, belső konfliktusokkal küzdő férfiak, akiket mélyen és érzékenyen alakít. Színészi stílusát a kritikusok intenzívnek, kiszámíthatatlannak és ösztönösnek nevezik. A rajongók szemében nem csak színészként, hanem kreatív alkotóként és hiteles emberként is inspiráló figura. A mai nap szellemi útravalója Robert Pattinsontól származik és így szól: ne próbálj meg beleilleszkedni abba, amit mások várnak el tőled. A legérdekesebb dolgok akkor történnek, amikor nem félsz különbözni.

Mindjárt dél és jönnek a hírek, de előtte még közlekedünk. Jó ütemben halad a körforgalom képítése Nagyszállás térségében Nagykálló felé vezető út mentén találkozhatunk a szakemberekkel, akik dolgoznak. A Megyes utcán elkezdődött a járda képítése, nagy munkagépek vannak a helyszínen. A kilátó utcán legyünk figyelmesek, javítják az útburkolatot, és megsüllyedt közműfedél is van, de ezt több helyen bójával jelölték. Közművezetékek helyreállítása zajlik a város számos területén több szolgáltató szakembereivel. A Móricz Zsigmond utca is munkaterület egészen a Szarvas utca csomópontjáig nagy felületű útfelújítást végeznek. További közlekedési infók a www.bestefemnyiregyháza.hu.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Manklíma a klíma specialista. A klíma specialista. Ingyenes felmérés Nyíregyházán és 20 kilométeres vonzás körzetében. Klímák, hőszivattyús rendszerek tervezése, kivitelezése. A Manklíma. A Manklíma. A Daikin és a Sinclair klímák kiemelt értékesítője. shop.amanklima.hu.
2: Május 16-án nagyszabású koncert érkezik Bakta Lóránt házára. Szombaton este 8 órától Rúzsa Magdi lép színpadra a főtéren. Jól ismert slágerek, különleges hangulat és egy felejthetetlen este vár mindenki. A belépés ingyenes. Találkozzunk május 16-án Bakta Lóránt házán Rúzsa Magdi koncertjén. A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alaptámogatásával valósult meg.
3: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44,
4: vagy pizzamafia.hu.
5: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
6: És ez még csak a bemelegítés.
5: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
7: A Nyíregyházi Egyetemen 1,8 ezred milliárd forint összegű 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő Európai Uniós támogatással valósult meg a digitális oktatás és gyakorlatorientált képzés fejlesztése a Nyíregyházi Egyetemen című RRF2.1.2-21-2022-0000004 azonosító számú projekt. A fejlesztés az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszközének támogatásával Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi terve keretében valósult meg.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
8: Indul a központi szúnyoggyérítési program. Jövő szombaton elrajtol a Bringa Piknik, és folytatódik a Senior Akadémia. Kovács Rádai Andrea vagyok. Május 2. hetében elindul a központi szúnyoggyérítési program, közölte a Katasztrófa Védelem. Első lépésként a lárvák elleni biológiai védekezés zajlik. Ennek során a szúnyogok tenyészőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el. Minden más élőlényre ártalmatlan. Azt írják, a keleti országrészben a Tisza, a Bodrog és a Körösök mentén lévő holtágak szegélyén légi biológiai gyérítés indokolt. Itt az időjárás függvényében lehet majd fellépni a lárvák ellen. Jövő szombaton már 9. alkalommal rajtol el a Bringa Piknik. A vállalkozó kedvűek a Nyíregyháza Tokaj közötti, csak nem 35 kilométeres távot tekerhetik le. A fesztiválkatlanba érkezőket idén igazi cirkuszi hangulat várja, mondta rádiónknak Juhász Miklós szervező.
9: Május 23-9:39 startolunk a Kossuth téről. Az igazi nagy izgalom az lesz, hogy most a cirkusz jegyében fog eltelni ez a piknik. Effektíve már a Kossuth téren fog egy kis cirkuszi hangulat visszakölcsönöződni azok részére, akik gyakorlatilag már a startot várják türelmetlenül, és bent a katlanban a lekerekezett 35 km után pedig gyakorlatilag abszolút elszabadul a cirkuszi hangulat. Artisták, bohócok, pantominesek fogják ellepni a katlan területét, nyilvánvalóan színpadi produkciókkal is, meg a közönség között is fogják szórakoztatni a nagy érdemű kerékpárosokat. Ismételtem van hegykerülő, 13:03-kor lesz a restart, és akkor gyakorlatilag Bodrog keresztül Tarccal érintésével fogjuk megkerülni Tokaj Kopasz hegyét, és érkezünk vissza Tokaj városába, a fesztiválkatlanba.
8: Folytatódik a Senior Akadémia a Nyíregyházi Egyetemen. A digitális világ lépésről lépésre, okos eszközök használata, online biztonság címet kapta a következő előadás. Május 19-én Szabó József Mihály, a Matematikai és Informatikai Intézet mesteroktatója beszél majd a jelenlévőknek a telefonhasználatról, ügyfélkapuról, de szó lesz az internetbiztonságról, és mindennapi digitális praktikákat is hallhatnak. További részletek az egyetem közösségi oldalán. Híreink végén a várható időjárásról. Ma még térségünkben előfordulhat kisebb eső, majd napközben a fájtor és gomoly felhők mellett hosszabb időszakokra kisüthet a nap is. Egy-egy futózáporra még elszórtan számíthatunk a nap folyamán. A nyugati északnyugati szél még többfelé élénk, erős lesz. Délután 15-19 fokot mérhetünk. Csütörtökön napos, gomoly felhős időre készülhetünk. Záporok, zivatarok előfordulhatnak. Hajnalban 1-8, a legmelegebb délutáni órákban pedig 19-23 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Most pedig indul egy újabb óra
0: vissza a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Jó étvágyat mindenkinek, aki ebédel, hát lehet valaképpen csak salátát teszi, mert hogy megpróbál életmódot váltani, hamarosan ebben is segítek. Itt a Best FM-en, Szendi Hajni vagyok.

Tippeket fogok adni a folytatásban azzal kapcsolatban, hogy sikerüljön az életmódát, váltás már amennyiben az ember ezt szeretné. Ugye ezekben a hetekben nagyon sokan szembesülnek azzal, hogy mondjuk amit új évkor megfogadtak az életmódváltásukkal kapcsolatban, az már nem a tervek szerint alakul. Talán ugye a lelkesedés mostanra már megkopott, vagy nem marad belőle semmi, egyre gyakrabban nyitogatjuk esténként a hűtőszekrény ajtaját, már nem annyira hajtjuk végre a zoomos edzéseket, és hát a stressz is azért sokaknál most előtérbe kerül, ami vagy fogyáshoz, vagy evéshez vezet, ugye, tehát kinél hogy, de van azért egy-két tipp, amivel egy picikét tudjuk magunkat segíteni, hogy idén azért még a nyári szezon előtt csak sikerüljön egy kis életmódváltás. Az egyik legfontosabb, hogy fogalmazzuk meg újra a céljainkat, tehát tudjuk, hogy mit szeretnénk, és azt is pontosan fogalmazzuk meg, hogy miért. Írjuk le, ragasszuk ki a hűtőre, az a lényeg, hogy gyakran eszünkbe jusson, ha látjuk a célt, akkor az ahhoz vezető út is könnyebb lesz. Fontos, hogy ne akarjunk mindent egyszerre, tehát fogadjuk el, hogy nem lehet egyszerre minden fronton egyformán jó helyt állni, otthon, munkahely, életmód, stb. Ne akarjunk egyik napról a másikra élsportolóvá válni, minden finom falatról lemondani, és hát mindenféle plusz feladatot ellátni, hanem menjünk szépen előre fokozatosan. Talán túlságosan egyszerűnek tűnik, de a jó minőségű és elegendő mennyiségű alvás az életmódváltás sikerének alapja. Ennek ellenére sokan nem fordítanak erre kellő figyelmet, tehát fontos, hogy odafigyeljünk a jó minőségű és elegendő alvásra. Az interneten sok életmódváltás segítő információ van, mégis pont ezért talán nehéz megtalálni azokat, amelyek számunkra nagyon hasznosak lehetnek. Ha tanácsra van szükségünk edzéssel, táplálkozással vagy étrendkiegészítő kapcsolatban, mindig tapasztalt szakember segítségét kérjük. Mennyit iszunk naponta? 2-3 litert, itt nem alkoholról van szó, fontos, hogy a reggeli narancslé, az ebédre megevett leves is beleszámít a 2-3 liter folyadékba, de mindenféleképpen rá kell magunkat venni az ivásra, mert hogyha nem figyelünk oda erre kellőképpen, egyszerűen elfelejtkezhetünk róla. Ma már van telefonos applikációs egyébként, ami emlékeztet rá minket, hogy ígyunk egy pohár vizet. Az életmódváltás egyik legidőigényesebb része a tervezés, jó, ha mindig pontosan tudjuk, mikor mit fogunk enni, inni, így elkerülhetjük azokat a nem várt helyzeteket, amikor az éhség vagy egyéb nehezítő körülmény miatt gyorsan rossz döntést hozunk. Keressük meg a kedvenc édességeink és nassolnivalóink egészséges alternatíváját, tehát lemondás és teljes tagadás helyett a kompromisszumos megoldást választjuk. Inkább több mozgást iktassunk be. Néhány hétköznapi rutin megváltoztatása is sokat számít. Lift helyett használjuk a lépcsőt. Ha kocsival járjunk, akkor menjünk biciklivel, vagy később messze parkoljunk le, hogy addig gyalogoljunk. Kiránduljunk a családdal, menjünk egy kicsit nagyobb kört az esti kutyasétáltatás alkalmával. Ezek apróságnak tűnnek, de mind számítani fognak. Edzőterem hiány, sportoljunk otthon, szerezzünk be eszközöket, számos rendkívül hasznos edzésvideót is találunk az interneten. Az eredményes életmódváltáshoz elengedhetetlen a megfelelő táplálkozás és a rendszeres testmozgás, ami adott esetben fontos, hogy mondjuk kiegészítsük valami étrendkiegészítővel is. Az étrendkiegészítő egy olyan élelmiszer, amely koncentrált formában tartalmaz tápanyagokat vagy egyéb táplálkozási élettani hatással rendelkező anyagokat egyenként vagy kombináltan. Ezeket a céloknak megfelelően jól be lehet illeszteni egy életmódváltó programba. A pihenés nem jutalom, hanem egy ugyanolyan feladat, mint a munka. Amikor a test pihen, erőt gyűjt az újabb igénybevétel előtt, tehát legyenek pihenő

napok is. Fontos, hogy fokozatosan terheljük magunkat. Ha hosszabb idő után most kezdünk el újra mozogni, akkor ezt tegyük fokozatosan. Ha nem ez lesz, akkor megsérülhetünk, vagy olyan izomlázunk lehet, ami elveszi a kedvünket a mozgástól. És még egy tipp, csatlakozzunk olyan zárt és exkluzív életmódváltó Facebook csoportokhoz, ahol hetente több alkalommal érkeznek inspiráló tartalmak, és szakemberek állandó jelenléte mellett lehetőség van a közösség motiváló erejének kihasználására, egymást támogatására. Is. Szóval akkor röviden összefoglalva, 12 tipp, hogy sikerüljön az életmódváltás, fogalmazd meg a céljaidat, ne akarj mindent egyszerre, aludj jól, kér segítséget, ügyelj a folyadékbevitelre, tervezz előre, ne mondj le a nassolásról, iktasd be több mozgást, használd okosan az étrendkiegészítőket, legyenek pihenőnapjaid, fokozatosan terheld magad, és együtt könnyebb.

0: Az Eper hódító útjával ismerkedtünk meg Friedrich Antal Schaeffel az elmúlt adásokban, és hát most elérkezett ez a pont, amikor már arról beszélünk, hogy az Eper, ami mindenhol elérhető. Szia, Anti!
1: Szia, Hajné! Köszöntöm a hallgatókat is!
0: Mikorra tesszük ezt időben?
1: A világ hódítását? Igen. Az Epernek? Ez a 19. századtól, ahogy elkezdtünk komolyabban hajózni, meghódítottuk az egész világon, az összes kontinensen megjelent az európai ember, és akkor különböző dolgokat hajtottunk végre. Uh-huh. Mondjuk kiraboltuk Amerikát, megöltünk.
0: Csak ilyen kis lájtos történések, igen.
1: De közben elvittük magunkkal az Eper palántát, és akkor itt elkezdődött az, hogy akár Amerikába, akár Ausztráliába, mindenhol a világon elkezdődött az Epernek a világhódítása, mert hogy tényleg könnyen termelhető. Tehát aki már próbált Epert termelni, ennek az Epernek napsugár kell, meg víz, és akkor működik a rendszer.
0: Jó, csak mindig lerohad, amikor leír a földre, akkor jönnek a hangyák, meg a
1: jó, vannak ilyen apróságok, akkor föl kell függeszteni ezt az Epert, meg vannak ilyen apróságok, amivel meg lehet oldani, de gondold el, egyre több helyen elkezdték termelni, és kimondottan vannak olyan kombány, hát egy traktorra szerelhető, nem tudom milyen szerkezet, ami úgy igazítja már a földet, hogy az Epernek ezt a szabadföldi termelését, vagy a fólisátras termelését elősegítve, ahogy a földet egyengeti egy ilyen kis gúlába, egyből már ráhúzza a fóliát is. Én ezt múltkor láttam lent vidéken, mondom, döbbenetem, tehát már évek óta így csináljuk. Na, mondom, Lajos bátyám, gratulálok, nagyon jó. Tehát akkor is, és az érdekes az, hogy nagyon sokáig csak kézzel lehetett szüretelni, mert ez megérett, az nem érett meg, és egyre több helyen gépesítik, egyre nagyobb a gépesítés, mert olyan nagy igény van az egész világon, a Dél-Amerikától, Afrikától, Ázsián keresztül, mindenhol az Eperre, hogy nincs annyi idő, meg annyi ember, aki erre alkalmas, hogy ezt megvalósítsa, a szüretelését, a gondozását, és iszonyatos nagy gépesítés van már ebben is. Tehát nem is hiszem el, tehát Magyarország még messze van ettől az óriás gépesítéstől, és már mi is sok mindent géppel készítünk, az öntözés, persze az természetes, hogy egy olyan folyamatos öntözés, meg egyebek szükségesek neki, és az öntözővízben már belerakják a különböző olyan trágyázási dolgokat, ami még szebb lesz, még gyorsabban megnő, még pirosabb lesz, még édesebb lesz, még többet tudunk télen is ebből termelni, meg nyáron is, úgyhogy itt már elindul az, hogy akkor rájöttünk, hogy az Eperből lehet nagyon finom süteményeket, dzsemeket, desszerteket, lekvárokat, szörpöket, mindenféle dolgot készíteni. Hát az az érdekes, hogy az emberiség, ahogy elkezdte egy német, most nem tudom, ilyen mezőgazdasági ember a cukorrépátból előállította a cukrot, és az volt a legolcsóbb cukor, azóta, hogy a cukrot elkezdte az egész világ imádni ezáltal, egyre több édességet is eszünk. Hát ezért, hogy egy kicsit csökkentsem ezt az édesség igényünket, egy gurmé recept, egy eperleves fehérborral, bazsalikammal és lájmal adok
0: lehet,
1: közre.
0: Hát, hogy a bazsalikom is tök jól áll az Epernek.
1: Bizonyám, úgyhogy tökéletes kis párosítás lesz ez a dolog, úgyhogy ez egy nagyon finom, nagyon egyszerű, nem túl bonyolult, mondanám, hogy modern fine dining hidegleves, de tökéletesen elkészíthető átlag konyhában, ami neked otthon van, abba is.
0: Na, így legyen. Anti Schaeff az amatőr oldalon ott lesz a recept. Anti, köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen.

0: 90-es és 2000-es évek slágereivel, Nyíregyháza szeretetével.
1: Az autóban csak ti szólhattok.
2: Megkapok minden infót a városról.
0: Ez a Best FM.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgyis hazat találsz. Egyszer majd úgyis hazat találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Szendi Hajni vagyok. A májusi időjárás általában már nagyon-nagyon kellemes szokott lenni, és hát szerintem ez abszolút igaz lesz a holnapi napra is. Azt leszámít, hogy az ország északi részén, például Salgó-Tarján térségében csak plusz 1 fok lesz a hajnali órákban. De holnap napos, gomoly felhős idő várható, délutántól kezd majd növekedni, illetve hát vastagodni a felhő takaró, de ebből csapadék csak majd olyan Szombathely, illetve Zalaegerszeg, Sopron térségében lehet. Ilyen zápor az, ami elérheti ezt a térséget. A déli szél néhol megélénkül majd holnap, és délután 18-23 fok valószínű. Pénteken az ország szinte egész területén kell majd az esernyő, lesz, ahol kiadós mennyiségű csapadékra lehet készülni. Fátyol felhős és erőteljes gomoly felhőképződés mellett azért egy pár órára mindenhol kisüt majd a nap. Zápor, sőt zivatar is előfordulhat, és a szél nem fog megerősödni. A hajnali 3-10 fokról pénteken délután 18-24 fok közé melegszik majd a levegő hőmérséklete.

Hamarosan jönnek a hírek itt a Best FM-en, de előtte még a várostörténeti konferencia kapcsán mondok egy-két infót, amely majd pénteken lesz, és a Vármegyei Levéltár kutatóterme lesz a helyszín. Mohácsi Endre, Józs András Múzeumból mond majd köszöntő beszédet, Nyíregyháza épületei a 19. század első évtizedeiben, ez lesz majd a téma. Madách Sziménia, Józs András Múzeumból szintúgy, a Barzó és a Vojtovics féle téglagyárat mutatja majd be, Bánszky Hajnalka pedig a Levéltár részéről a Gazdák házát. Érkezik majd Garas Norbert is, aki a Nemzeti Levéltár vármegyei részlegéből jön. Díszére válik Nyíregyháza városának című előadásában a Nyírvíz palota építésének történetét mutatja be. A sort pedig majd Szalmáni rendes Renáta zárja, aki a boszorkányos gyorsasággal nőtt ki a nyíri homokból. 100 éves a rendőrségi palota címmel zárja majd le a régi utcák új történetek napot. Előadások hangoznak el majd tehát a Nyíregyháza épített örökségéről, Nyíregyháza város napja alkalmából pénteken.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Nyíregyházi Egyetemen 1,8 ezred milliárd forint összegű 100%-os intenzitású, visszanemtérítendő Európai Uniós támogatással valósult meg a digitális oktatás és gyakorlatorientált képzés fejlesztése a Nyíregyházi Egyetemen című RRF kötőjel 2.1.2 kötőjel 21 kötőjel 2022 kötőjel 00004 azonosító számú projekt. A fejlesztés az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszközének támogatásával Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi terve keretében valósult meg.
2: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44
3: vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
4: Rendelkezz adód 1%-áról. Támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Tehergépkocsikat és buszokat ellenőriztek. Ettenboró 100 a Nyíregyházi Egyetemen és Pampuk Gréta is marad. Kovács Rádai Andrea vagyok. Hivatalosan is megalakult az új kormány. A kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt tegnap. Magyar Pétert múlt szombaton választotta miniszterelnökké a parlament. Tehergépkocsikat és autóbuszokat ellenőrzött a rendőrség múlt héten a Roadpool akció keretében. Országszerte több mint 2500 esetben állapítottak meg jogsértést. A szabolcs-szatmár-beregi adatokról Szűcs István rendőralezredest, a Vármegyei Rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztály megbízott vezetőjét kérdeztük.
6: 118 alkalommal állapítottak meg jogsértést, ebből azonnali közlekedési korlátozást 2 nehéz tehergépkocsi esetében kellett elrendelni. A tehergépkocsik ellenőrzése során vezetési és pihenőidővel kapcsolatos szabályszegések miatt, jármű és rakomány biztonsággal kapcsolatban, okmányokkal kapcsolatos jogsértések miatt kellett intézkedni. A tehergépkocsi vezetők ellenőrzése során alkoholfogyasztás gyanúja nem merült fel, ugyanakkor egy vezető nem használta a passzív biztonsági eszközt, viszont a gyorshajtás esetükben továbbra is hasonlóan az előző ellenőrzésekhez a vezető jogsértések között szerepelt. Mindenképpen pozitívum, hogy az ellenőrzésre került autóbuszok vezetői kapcsán mind a belföldi, mind a külföldi hatósági jelzésre ellátott járművek tekintetében jogsértés nem nyert megállapítást.
5: A Nyíregyházi Egyetem is megemlékezett a napokban 100. születésnapját ünneplő Sir David Attenborough-ról. Az intézmény ünnepi rendezvényén előadásokkal, interaktív bemutatókkal idézték fel a legendás természetfilmes munkásságát, miközben a fenntarthatóság és a környezettudatosság fontosságára is felhívták a figyelmet. Pampuk Gréta is marad Nyíregyházán, közölte a Fátum. A saját nevelésű 16 éves röplabdás meghatározó játékos lett az Extraligában. A klub most bejelentette, hogy szerződést hosszabbítottak a válogatott játékossal. Korábban bejelentették, hogy Földi Boglárka és Farkas Gréta is a klub játékosa marad. Híreink végén a várható időjárásról. Ma még térségünkben előfordulhat kisebb eső, majd napközben a fájtor és gomoly felhők mellett hosszabb időszakokra kisüthet a nap is. Egy-egy futózáporra még elszórtan számíthatunk a nap folyamán. A nyugati észak-nyugati szél még többfelé élénk erős lesz. Délután 15-19 fokot mérhetünk. Csütörtökön napos, gomoly felhős időre készülhetünk. Záporok, zivatarok előfordulhatnak. Hajnalban 1-8, a legmelegebb délutáni órákban pedig 19-23 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
8: Ez a Best FM, friss hírek, információk, kettőkor jönnek majd újra, egyébként a híreinkkel is olvashatóak a www.bestfmnyiregyháza.hu-n. Én Szendi Hajni vagyok, és hamarosan Juhász Jácintra emlékezünk.

0: 9.
1: Törődünk az egészségünkkel, Pallagi Alexandra dietetikussal beszélgetek. Szia, Szandi, üdvözöllek!
2: Szia, Hajni, én is téged, és köszöntöm a rádióhallgatókat is.
1: Voltam egy mellékhelyiségben, ahol ugye veled szembe az ajtó van, ugye? És akkor oda ki volt ragasztva egy ilyen kis matrica, hogy most már késő azon gondolkodni, hogy ettél elég rostot. Azt hiszem, hogy ez valójában tényleg így van, mert hogyha kevés a rost a szervezetben, akkor sokan küzdenek a mellékhelyiségben, jól gondolom?
2: Igen, pontosan.
1: Na, hát akkor ezt is szépen. Köszönjük szépen, akkor ennyi volt. De tényleg a rostoknak a szerepe mi is a táplálkozásunkban, mert gondolom, hogy amellett, hogy a székrekedést mondjuk,

0: megelőzik, ezer más dologban is szükségünk van rostokra.
1: Igen, egyébként nagyon, tehát hogy nagyon sok szerepük van. Ugye eleve, tehát többféle rostot tudunk megkülönböztetni, gélképző tulajdonságúak, ezáltal lassíthatják az ételek áthaladását, csökkentik az éhségérzetet, és így ugye az elhízás kialakulásának esélyét is csökkentik, kisletethetik, gátolják egyes tápanyagok felszívódását, hatással van amúgy a koleszterin szintünkre is, mert a koleszterinnek az enterohepatikus körforgását lassítják, szóval tényleg nagyon, nagyon sok helyen szerepük van, akár az elhízás, akár az egészséges szívérrendszer tekintetében.
0: Milyen rostokat ismerünk?
1: Igen, ugye vannak ezek a vízben oldódó és a vízben nem oldódó rostok. No. A vízben oldódó rostok a könnyebben emészthető rostok, megtalálhatóak a gyümölcsökben, leginkább amúgy a gyümölcsök zöldségek belső része tartalmazza, no, illetve a korpák, például a zabkorpa, akkor az inulin is tartalmazza, és ezeket a vízben oldódó rostokat, azok is fogyaszthatják gondok nélkül, akik egyébként a rostok hatására puffadást tapasztalnak.
0: Ja, mert hogy lehet ilyen is, hogy valakinél a rost az megcsinálja jó dolgokat, de mellette azért puffaszt is. Aha.
1: Hát vannak olyan például a bélgyulladás esetén, a vízben nem oldódó, nehezen emészthető rostok, azok nem javasoltak, mert nehezen emészthetőek, és náluk a panaszok kialakulását fokoznák, de a vízben oldódó rostokat ők is gond nélkül tudják fogyasztani.
0: Mennyi rostot vigyünk be a szervezetünkbe?
1: A napi javasolt rostbevitel egy egészséges ember számára 25-30 g, de hogyha terápiás célral akarjuk alkalmazni, például egy székrekedés miatt, akkor 40-45 g a javasolt mennyiség.
0: Gondolom ebből is van már tabletta, nem?
1: Igen, azért is készítenek tablettákat, de nyilvánvalóan a legideálisabb az az, hogyha ez zöldségek, gyümölcsök, teljes kiörlésű gabonák vagy kortárs termékek által visszük be, már csak azért is, mert ezek a rostok a beleinkben élő mikróbákat is tudják táplálni, és sokkal jobb táplálékot fog nyújtani a mikróbáink számára a természetes rostforrás.
0: Említetted, hogy mekkora az ideális adag a rostbevitel kapcsán? Ha probléma van, akkor ezt növelni kell, például székrekedés esetében, de mondjuk, hogyha ezen fönt, akkor hogyan növelhetjük meg a rostbevitelünket?
1: Érdemes ugye arra figyelni, hogy naponta fogyasszunk többször zöldséget, gyümölcsöt, tehát mondjuk a minden főétkezés tartalmazzon zöldséget, és legalább egy kis étkezés gyümölcsöt. Amit el tudunk fogyasztani, azt héjjal együtt tegyük meg, fogyasszunk teljes kiörlésű lisztből készült kenyereket, vagy korpás termékeket, használhatunk akár az ételek sűrítéséhez is teljes kiörlésű lisztet, graham lisztet, köretként is próbáljunk ki barna rizst, bulgurt, kölest, ezeket akár zöldséggel elkészíthetjük, tehát akár egy fehér rizs is, hogyha azt rizibiziként tálaljuk, már magasabb lesz a rost tartalma, vagy egy sárga répen rizs, kukoricás rizs, egyebek, akkor a rakott, töltött ételeket dúsíthatjuk korpafélékkel, a fasírtot is elkészíthetjük ezekkel, vagy barna rizssel, akkor nagyon jó rostforrások a száraz hüvelyesek, száraz blencse, sárga borsó, és például, ha kis étkezésre éppen nem gyümölcsöt fogyasztanánk, hanem joghurtot, akkor abba tehetünk egy-két evőkanál zabkorpát, ami magas rostbevitel, és egyébként még a felszívódást is lassítja.
0: Valahogy úgy gondolom, hogyha megfelelő a rostbevitelünk, és pláne, hogyha valami okból megemeltük, akkor emellé nagyon fontos, hogy megfelelő folyadékot is vigyünk be a szervezetünkbe, itt a mennyiségre gondolok, mert hogy a rost az alapvetően ezért szívja a nedvességet például a bélben is, nem? És hogyha nincs elegendő folyadék a szervezetünkbe, akkor szerintem megint ott lesz a kilódós időszak a mellékhelyiségben.
1: Igen, ezt nagyon jól gondolod, hogy ha a rost, tehát egyébként mindkettő problémás, hogy ha a rostban szegény táplálkozás elégtelen folyadékbevitellel társul, akkor a salakanyagok besűrűsödnek, nehezen jutnak tovább, nyomást gyakorolnak a belekre, ami kellemetlen érzéssel társul, és ugye minél tovább marad a salakanyag a belekben, annál több víz szívódik vissza belőle, ezáltal egyre nehezebbé válik a kiürítésük is, és ugyanez van, hogy hiába eszünk sok rostot, hogyha nem iszünk mellé vizet, akkor ugyanúgy nem tud tovább haladni, és azt gondoljuk, hogy de hát már zöldségeket eszek, most már nem tudom, korpát teszek mindenbe is, és még mindig nem javult a helyzet, hát amíg egy másfél liter vizet iszunk meg mellé, addig sajnos nem is fog.
0: Tehát a kettőt együtt, ha valakinek kilódósak a reggelek, vagy az estikinek, hogy szóval, hogy akkor a rostbevitel mellett a folyadék mennyiségre is oda kell figyelni. Pallagi Alexandra, igen, köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm.

Juhász Jácintra emlékezünk, a Jászai Mari díjas magyar színészre, aki a 20. század második felének egyik meghatározó színművésze volt. Juhász Jácint Mogyoródon született 1943. május 13-án, és gyermekkorában bizony orvosnak készült, de egy amatőr színházi fellépés során felfedezték színészi tehetségét. Ennek hatására jelentkezett is a Színház és Filmművészeti Főiskolára, ahol 65-ben szerzett diplomát. Pályafutását a Veszprémi Petőfi Színházba kezdte, aztán jött a Budapesti Madách Színház társulata, ahol haláláig játszott 67-től. Színpadi munkássága során számos klasszikus és kortárs darabban nyújtott emlékezetes alakítást. Többek között Madách Imre az Ember tragédiája című művében Ádám szerepében, valamint Arthur Miller a Szellemi boszorkányok című darabjában. Filmes karrierje is jelentős volt, szerepelt Jancsó Miklós több alkotásában, például a Szegény legények, a Csillagosok, a Katonák és a Fényes szelek című filmekben. Emlékezetes alakítást nyújtott Rényi Tamás Makra című filmjének címszerepében is. Juhász Jácint számos filmben, televíziós produkcióban szerepelt, elsőként a Tenkes kapitánya című sorozatban tűnt fel, 1963-ban. Később olyan filmekben játszott, mint a Vivát, vagy a K.O., az Egy lócsiszár virágvasárnapja, és az utolsó filmszerepe Mr. Heckle volt a Napfény íze című filmben 1998-ban. Színészi munkásságát több díjjal is elismerték. 1984-ben megkapta a Jászai Mari díjat, 96-ban pedig a Madách Színház társulata a legjobb epizodistának járó Vándor Pufi díjjal tüntette ki. Háromszor nősült. Első felesége Létai Klári zongoraművész volt, akitől két fia született, Attila és Csaba. Második felesége Andai Györgyi színésznő volt. Harmadik házasságából pedig egy fiúgyermeke született. Unokája Juhász Jázmin szintén a színészi pályát választotta. Juhász Jácint 1999. január 9-én 55 évesen hunyt el Budapesten, hosszantartó súlyos betegség után. Kívánságának megfelelően szülőhelyén Mogyoródon helyezték örök nyugalomra, római katolikus szertartás szerint. Színészi pályafutása során több mint 80 filmben és számos színházi produkcióban szerepelt. Emlékezetes alakításai és elhivatottsága révén maradandó nyomot hagyott a magyar színház és filmművészetben. 1975, we brought you an album with a song.

Ez a Best FM, a 103.9-en művészeti versennyel folytatjuk, hiszen 19. alkalommal szervezik meg a Krétakör művészeti versenyt, május 15-én és 16-án, tehát ezen a héten pénteken és szombaton. Az ünnepélyes megnyitó után majd több helyszínen is zajlanak a táncos versenyek. A Leveleki Gárdonyi Géz általános iskolában, aztán a Leveleki Váci Mihály Művelődési Ház és Könyvtárban, illetve a Leveleki Molnár Kastélyban is. További részletek a Best FM

Jönnek a hírek mindjárt itt a Best FM-en, és ez azt jelenti, hogy én el is búcsúzom, de ahogy lenni szokott, ezt programokkal teszem. A várandóság hete indul el, várják a kismamákat, szülőket, érdeklődőket egy különleges alkalomra, ahol a babavárás minden fontos pillanatára fel lehet majd készülni. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktató kórház szülészeti nőgyógyászati tömbjében a holnapi napon már reggel 9-kor indulnak az események. Pénteken mutatják majd be az Örök időkre átszáll az emlékezete című kötetet, amelyben tanulmányokat olvashatunk a 140 éve született Lubi Margitról, és hát köszöntők hangoznak majd el, aztán a kötetet Cservenyák László igazgató a Szatmári Múzeumból mutatja be, hívják, várják az érdeklődőket, és Nyíregyháza hamarosan ünnepel, jön a Városnap, május 15-én ünnepi megemlékezés és koszorúzás lesz a város alapítók szobránál. A Kossuth téren aztán indulnak a színpadi produkciók, átadják a város születésnapi tortáját azoknak, akik szeretnék ezt megkóstolni. Tüköremberek sétálgatnak majd jó nagy gólyalábakon a főtéren, és este újra együtt vele címmel a Vétek is koncertet ad. Jó szórakozást kívánok akárcsak Dékán Pisti műsorához, ő jön a hírek után, én pedig holnap 10-kor újra. Kellemes délutánt, Szendi Hajnit hallottam.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hány tavaszt telt el úgy, hogy azt mondtad, majd jövőre megcsináljuk a teraszt. Aztán a nyár megint elment a betonon ülve. Ne váld meg, amíg a gyerekek felnőnek, vagy amíg véget ér a szezon. Alakítsd át a kerted most. Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban, készletről a Kertcentrumban. Csempe és kertáruház, Nyíregyházi út 19, csempekert.hu.
2: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
3: A Nyíregyházi Egyetemen 1,8 ezred milliárd forint összegű 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő Európai Uniós támogatással valósult meg a digitális oktatás és gyakorlatorientált képzés fejlesztése a Nyíregyházi Egyetemen című RRF kötőjel 2.1.2 kötőjel 21 kötőjel 2022 kötőjel 00004 azonosító számú projekt. A fejlesztés az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszközének támogatásával Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi terve keretében valósult meg.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Jubileumot ünnepel a pedagógiai szakszolgálat. Előadásra hív a Nyírségi Egészségközpont, és zárul a Fizlika idei idénye. Kovács Rádai Andrea vagyok. Hivatalosan is megalakult az új kormány. A kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt tegnap. Magyar Pétert múlt szombaton választotta miniszterelnökké a parlament. Fennállásának 50. évfordulóját ünnepli a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei pedagógiai szakszolgálat nyíregyházi tagintézménye. Ebből az alkalomból kétnapos jubileumi programot szerveztek, ahol a múlt kihívásai mellett a jövő feladataira is fókuszálnak, mondta rádiónknak Kovács Éva Gyöngyi, tagintézmény igazgató.
5: Ez egyszerre lezárás, értékelés, összegzés és egy újnak a kezdete. A szakszolgálat a köznevelési rendszer támogató a rendszeret, tehát leképezi az oktatási rendszernek a változásait és az aktuális kihívásait. Mind a gyerekeknek az intézmény felé való megfelelésében, nehézségeiben, lehetőségeiben, csak úgy, mint a családdal kapcsolatos teendőkben. Folyamatosan bővültünk, a 3 szakterület ma már 8 szakterületet jelent. A kezdeti 4 ember ma már 87 embert jelent, és ez minden évben egy folyamatos újrakezdést, átstruktúrálódást jelent, megfelelve a törvényi elvárásoknak és azoknak a szakmai emberi értékeknek, ami azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy tartsuk és kiálljunk mellette.
4: Folytatódik a Nyírségi Egészségközpont korábban indított programsorozata. Újabb előadásra invitálják az érdeklődőket. Május 28-án délután Út önmagadhoz címmel tart önismereti előadást Hebb Bernadett. Az előadás most is ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek az egészségkontroll.hu weboldalon. A hétvégén befejeződik a labdarúgó Fizliga 2025-2026-os idénye. A Nyíregyháza Spartacus az utolsó fordulóban a Kazincbarcikát fogadja, írja a Város honlapja. A mérkőzést pénteken este rendezik. A portál emlékeztet, az élvonalban maradást már hetekkel ezelőtt kiharcolta a Spari. A mérkőzés nem lesz tét nélküli. Ha ugyanis győz a Nyíregyháza, akár a 7. helyre is előre léphet. Híreink végén a várható időjárásról. Ma még térségünkben előfordulhat kisebb eső, majd napközben a fájtör és gomoly felhők mellett hosszabb időszakokra kisüthet a nap is. Egy-egy futózáporra még elszórtan számíthatunk a nap folyamán. A nyugati észak-nyugati szél még többfelé élénk erős lesz. Délután 15-19 fokot mérhetünk. Csütörtökön napos, gomoly felhős időre készülhetünk. Záporok, zivatarok előfordulhatnak. Hajnalban 1-8, a legmelegebb délutáni órákban pedig 19-23 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: No, hogy szerdán is találkozunk, mink ma is ez a 4 óra, ez a Best FM, Dékán István vagyok, már is jönnek a legfrissebb előrejelzések. Aztán hát jönnek a jó dalok is, méghozzá indítjuk az órát, hogy a Melanie C sikerével I Turn to You, most ezt hoztam.

Missing után a legfrissebb adatok, nézzük, hogy mi vár ránk a délutánban. Nagyon változékony ez a mai nap időjárásunk szempontjából, illetve ez a május inkább olyan áprilisi, szeszélyes áprilisinak tűnik. A tegnap éjszakai órákban

ma vonultak az esőfelhők, és holnap újra számítunk már érkezésükre. Közöttük pedig déli áramlás kíséri a mai múló perceket. Délben volt egy kis magasabb UV-terhelés, most pedig 17 fokkal találkozhat odakint. A péntekben pedig újra jöhetnek az esőfelhők, a zivatarok, a dörgés és a villámlás. Hát ezek a legfrissebb adatok, készülni így, és jöjjenek a dalok. Limp Bizkittel folytatjuk, ez Behind Blue Eyes.

0: nearly done.
1: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
2: Egyszer majd úgy is hazat találsz. Egyszer majd úgy is hazat találsz.
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Főszolgáltatás. Erről is essen néhány szó, ugyanis óriási beruházásra készül a Nyírtáfő. Egy kicsit még váratnak a feladatok, ugyanis hát sok helyen még megy a fűtés. Közel 40% az a fűtött lakások tekintetében, ahol még mindig pörögnek a kilozsulok, és persze forrók a radiátorok. Hát nyilvánvalóan azért néhány nappal, vagy inkább egy héttel ezelőtt erre még óriási szükség volt, főként az éjszakai percekben, amikor még mínuszok mutatkoztak. Most már talán annyira nem biztos, hogy számottevő a szükség, így lassan-lassan mindenhol lezáródik majd a fűtés szezon. Ezt követően pedig a Nyírtáfő egy több százmillió forintos keretösszeggel indít beruházásokat, felújításokat. A szükség hatalmas itt is, hiszen látunk kell, hogy folyamatosan kell dolgozni, folyamatosan kell a hibákat javítani. A téli időszakban is egyébként a szakemberek idén 17 alkalommal kellett komolyabb hibát elhárítsanak, hogy a fűtés és a melegvíz szolgáltatás biztonságban legyen. Így azt gondolom, a beruházásnak, a felújításnak nagyon itt van az ideje. Bővebben olvashat a beruházásról a nyiregyháza.hu-n. Mi meg folytatjuk. Itt van nekünk a Hooligans és az Eljátszó gyémánt. Vá!

sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

valami, ez a dal címe, Rácz Gergő énekelt, és majd Soul Searcher sikerével folytatjuk, és előtte egy nyári tábor, egy olyan nyári tábor, mely szerintem nagyon hasznos legalábbis a srácoknak, akik ide elmennek is, foglalkoznak vele. Fontos, hogy 6., 7. osztályos, 12-14 éves srácoknak, lányoknak szól ez a kis nyári tábor. Ez egyébként egy ilyen nyári élménytábor, jövő műhely élménytábor, ahogy hívják ezt, és fontos, hogy itt megismerkedhetnek a srácok különböző szakmákkal. Így sokkal könnyebb lesz meg kiválasztani, hogy mit szeretnénk majd csinálni felnőttként. Szóval amellett, hogy jól érzik magukat, még tanulnak is, sőt, tapasztalatokat is gyűjtenek. Gyár és üzemlátogatások, interaktív szakma bemutatók, önismeretfejlesztő foglalkozások, digitális közösségi alkotóműhely, egy csomó jó program, tájékozódjon a nyíregyháza.hu-n, és figyeljünk oda, mert nagyon hamar be fognak telni a helyek. Június 13-17, július 20-24, itt vannak a turnusok, a legnagyobbak között pedig a Soul Searcher,

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: 3 óra mindjárt jönnek a legfrissebb hírek, Andi tájékoztat minket, és a következő órában játszunk, mint minden hétköznap a Pizza Mafia játékában ma is megnyerheti valaki a szuper pizza menüt, úgyhogy érdemes keresni Facebook oldalunkon a bejegyzést. Best FM Nyíregyháza, minden részletet hozok a hírek után.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Egyetemisták, fiatal párok és befektetők. Figyelem! Figyelem! Újépítésű lakás eladó Budapesten, a 7. kerületben, Erzsébet városban, az Osváth utcában. 3. emelet, utcai nézet, nappali plusz hálószoba, kiváló közlekedés, egyetemek 10 percen belül. A plusz energetika, okostelefonról vezérelhető hűtés-fűtés, teremgarázs és prémium kivitelezés egy díjnyertes fejlesztőtől. A műszaki átadás megtörtént, céges vásárlásnál az áfa visszaigényelhető. Ne maradj le Budapest egyik legjobb ingatlan befektetéséről. További információ 20315-97-93.
3: Eleged van, már megint dolgozol, és még mindig nincs vége. Tudjuk, szívás.
4: A melóban nem tudunk segíteni, de abban igen, hogy ne legyél éhes közben. Forró, ropogós, brutál jó pizzák, amik végre helyre tesznek. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu. Túlélni könnyed telehassal.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
5: Rendelkezz adód 1%-áról, támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesületnek bízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Indul a központi szúnyoggyérítési program. Jövő szombaton elrajtol a Bringa Piknik, és folytatódik a Senior Akadémia. Kovács Rádai Andrea vagyok. Május 2. hetében elindul a központi szúnyoggyérítési program, közölte a Katasztrófa Védelem. Első lépésként a lárvák elleni biológiai védekezés zajlik. Ennek során a szúnyogok tenyészőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el. Minden más élőlényre ártalmatlan. Azt írják, a keleti országrészben a Tisza, a Bodrog és a Körösök mentén lévő holtágak szegélyén légi biológiai gyérítés indokolt. Itt az időjárás függvényében lehet majd fellépni a lárvák ellen. Jövő szombaton már 9. alkalommal rajtol el a Bringa Piknik. A vállalkozó kedvűek a Nyíregyháza Tokaj közötti, csak nem 35 kilométeres távot tekerhetik le. A fesztivál katlanba érkezőket idén igazi cirkuszi hangulat várja, mondta rádiónknak Juhász Miklós szervező.
7: Május 23-9.39 startolunk a Kossuth téről. Az igazi nagy izgalom az lesz, hogy most a cirkusz jegyében fog eltelni ez a piknik. Effektíve már a Kossuth téren fog egy kis cirkuszi hangulat visszakölcsönöződni azok részére, akik gyakorlatilag már a startot várják türelmetlenül, és bent a katlanban a lekerekezett 35 km után pedig gyakorlatilag abszolút elszabadul a cirkuszi hangulat. Artisták, bohócok, pantominesek fogják ellepni a katlan területét, nyilvánvalóan színpadi produkciókkal is, meg a közönség között is fogják szórakoztatni a nagy érdemű kerékpárosokat. Ismételten van hegykerülő, 13.03-kor lesz a restart, és akkor gyakorlatilag Bodrog keresztül tarccal érintésével fogjuk megkerülni Tokaj Kopasz hegyét, és érkezünk vissza a Tokaj városába, a fesztivál katlanba.
6: Folytatódik a Senior Akadémia a Nyíregyházi Egyetemen. A digitális világ lépésről lépésre, okos eszközök használata, online biztonság címet kapta a következő előadás. Május 19-én Szabó József Mihály, a Matematika és Informatikai Intézet mesteroktatója beszél majd a jelenlévőknek a telefonhasználatról, ügyfélkapuról, de szó lesz az internetbiztonságról, és mindennapi digitális praktikákat is hallhatnak. További részletek az egyetem közösségi oldalán. Híreink végén a várható időjárásról. Ma még térségünkben előfordulhat kisebb eső, majd napközben a fájtor és gomoly felhők mellett hosszabb időszakokra kisüthet a nap is. Egy-egy futózáporra még elszórtan számíthatunk a nap folyamán. A nyugati északnyugati szél még többfelé élénk, erős lesz. Délután 15-19 fokot mérhetünk. Csütörtökön napos, gomoly felhős időre készülhetünk. Záporok, zivatarok előfordulhatnak. Hajnalban 1-8, a legmelegebb délutáni órákban pedig 19-23 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

3 perccel járunk, 3 óra után a játékunk pedig újra elindult. Keress a bejegyzést Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, és szóljon ott hozzá a kérdéshez, hogy regisztrálni tudjam a Pizza Mafia játékában. Így nyerhet szuper pizza menüt. Még előtte énekel nekünk Sophia Is Backstore, a Get Over You.

A lendületet nyertünk, Sophie Ellis Backstory énekelt, és már is jön a Gringo Sztárék. Dalatére nyáron nyár előtt nézzük a játékot, melyet ma is megtalál Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Vegyük kézbe a telefont, arra vagyok kíváncsi, kivel beszélt utoljára. Jöjjön egy kis hívás előzmény, sztorikat is szívesen olvasgatok. Facebook oldalunkon pörög a Pizza Mafia játéka. A 4 órai hírek előtt sorsolok, és akkor így nyerheti meg a szuper pizza menüt a Gusztóval és a Bolognese pizzákkal. Most pedig akkor jöjjön a Gringo Sztár.

Megszakadt itt a legnagyobbak között, jó munkát, kitartást kívánok, ez a Best FM, és a hét közepén egy nagyon egyszerű játékot hoztam. Arra vagyok kíváncsi, hogy kivel beszélt utoljára a telefonon, szóval lényegében csak csapjuk fel a hívás listát, aztán hadd jöjjön. Így sokkal több esélyt adhatok, sokkal inkább tudok esélyt adni mindenkinek, hogy pizzákkal térhessen hozzá majd holnap, hiszen ugye ez majd akkortól vehető át legelőször a Pizza Mafiáiktól. Szóval kivel beszélt utoljára, így várom üzeneteit. Jöttek már hozzá szólások, és ahogy ez lenni szokott ilyenkor, általában egy szavas válaszokat várok, pedig egy kifejtősnek sokkal jobban örülnék. Az első üzenet, ügyfelemmel beszéltem utoljára, Gabriella, szerintem ő valami ügyintéző, Ágnes anyukájával, és Szabina is anyukájával beszélt, míg Melinda édesapjával. Ágnes, meg ha jól hámozom ki a dolgokat, akkor gyermekével, Viviennel, Éva a főnökével egyeztetett, Erika pedig a párjával beszélt, éppen most tette le a telefont, így üzent nekem, és mondta, illetve hát szólt a párjának, hogy pontosan indult a vonat, irány Cegléd, meglátogatja az unokákat, hát tartalmas kikapcsolódás, unokázást, mosolygásos perceket kívánok, Gergő pedig humorosra fogta, igazából felnőtt filmesekkel és politikusokkal beszélt, legalábbis a kép alapján, amit csatolt. Tartalmas beszélgetések lehettek. Köszönöm hozzászólásait, mindenkit regisztráltam, várom még üzeneteit a folytatásban is, és hozom a dalokat, segélyek eljen. It's was me!

nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. I don't get up or bring me what I need, so why are we losing time? Igen, mindenből a legjobbat.

Sanisz hozta a dudolós, lazítós perceket, I Love Your Smile címmel, aztán majd karom elégnek elget, mindjárt hallgatjuk, dudoljuk tovább, és persze telnek így a meló percei, miközben itt járunk, várom üzeneteit, a játékunkat, a Pizza Mafia játékát megtalálja ma is Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Kivel beszélt utoljára telefonon, híváslistákat elő, aztán nézzük, hogy kinek lesz szerencséje, hiszen azért ez egy nagyon egyszerű játék, és várom is, remélem is, hogy jó sokan részt vesznek benne. Nézzük a hozzászólásokat. Tibor tutira elutazik, azt írja utazás közvetítővel, és érdekes módon minden üzenetből azt számozható ki, hogy édesanyámmal, édesapámmal, testvéremmel, férjemmel, senki nem beszélt, barátokkal, ismerősökkel, egyetlen egy üzenet érkezett, hogy ügyfellel, illetve egy, hogy főnökömmel. Hát így néz ki a mérleg, várom még az ön hozzászólását is, és közben jöjjenek a dalok. Méghozzá karamellel még egyszer, a Sugababes-szel, a Hole in the Head, csupa nagy dal.

A daloknál, melyet dudolunk, énekelhetünk is, persze csak ha nem látják itt mellettünk a melóban, mert az ciki általában, mondjuk engem az autóban nem nagyon érdekel, nem is hiszem, hogy észre szokták venni. Ez volt az Otthon Bárhol, itt a legnagyobbak között, aztán pedig Gangsta Lavi névékkel. A Pizza Mafia játék a Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, keresse ma is itt a képet, melynek kérdésére ott kell kommentként válaszolni, és ne feledje, ha ezt megteszi. Én bedobom nevét virtuális kalapunkba, aztán nem sokára, közel 20 perc múlva a hírek előtt majd meg is tudjuk, hogy ki nyerte meg a Pizza Mafia nyereményét játékában. A szuper pizza menüt, abban a két pizzával, a Gusztóval és a Bolognézzel. Hát ennyi pizzáról ritkán beszélek. Hívd Dala előtt, pedig akkor nézzük, hogy állunk a hívás listákkal. Gábor is játszik velünk, anyukámmal mindig megnyugtat a hangja. Hát szerintem ezzel mindenki így van. Edit férjével, Pál pedig feleségével beszélt. Jolának nem lehet túl nagy a telefonszáma, azt írja anyával vasárnap. Lehet, hogy én vagyok így, hogy szinte folyamatosan csörög a telefon. Hát akárhogy is, várom még hozzá szólásait, ahogy mondtam, van 20 perce megfogalmazni. Aztán majd sorsolok, és megtudjuk, hogy ki nyerte a pizzákat. Most pedig vissza a dalok közé, itt van nekünk Eve és Sikere, Gangsta Lavin után majd Unique és Völgyesi Gabi is énekel.

Jajdossuk az utolsó perceket, 10 perce van megfogalmazni üzenetét a játékunkban, és akkor így pizzákat nyerhet a szuper pizza menüt egészen pontosan a pizzamafiás srácoktól. A kérdésünk a Facebook oldalunkon megtalálható, kivel beszélt utoljára, így várom üzeneteit még 10 percig aztán. Hát szép számmal jöttek üzenetek. De várom még az önét is. Aztán majd megnézzük, hogy kinek kacsint Fortuna. Még előtte itt van nekünk Mary J. Blige dala, pedig a Family Affair.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: 4 óra mindjárt érkeznek a friss hírek Anditól, aztán pedig a közlekedés percei indulnak majd 4 óra után, segítve a közlekedést, az úton lévőket itt Nyíregyházán. Így pedig zárjuk le a mai pizzamafiás játékunkat, melyben ugye a szuper pizza menüt lehetett megnyerni Benne Augustóval és a bolognese pizzákkal. Ezek már holnaptól érkezhetnek az étkező asztalra, és nagyjából 2 hete van, hogy éljen a lehetőségével, a nyereményével. Ezután ugyanis nem lehet beváltani, ezért is érdemes kalkulálni, hogy esetlegesen nem-e utazásra készül, mert akkor nem biztos, hogy utána már át tudja venni a nyereményét. Hát talán túlbeszéltem ezt a néhány gondolatot. A telefon kapcsán tettem fel mai kérdésemet, illetve arra voltam kíváncsi, kivel beszélt utoljára telefonon, és hát ilyenkor, mint lenni szokott, egyszavas válaszok érkeznek, egy-két kivétellel. Én jobban szeretem a kerekmondatokban való kommunikációt. Látni kell, hogy nagyon sokan szüleikkel, anyukájukkal, apukájukkal, testvérükkel, családtagjukkal, gyerekkel, unokával, feleséggel, férjel beszéltek. Egy-két kivétel van, aki a munkaügyben telefonált, valakinek felnőtt filmes sztárok vannak a telefonjában. Kinek hogy? A nyertes üzenet így hangzik. A kisfiammal hazaért a suliból. Anikó a nyertesünk. Jó étvágyat kívánok, gratulálok. Köszönöm, hogy hozzászóltak mai játékunkhoz is, és holnap újra megpróbáljuk. Most pedig friss hírek Anditól, aztán pedig közlekedünk.
0: 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Manklíma a klíma specialista. A klíma specialista. Ingyenes felmérés Nyíregyházán és 20 kilométeres vonzás körzetében. Klímák, hőszivattyús rendszerek tervezése, kivitelezése. A Manklíma. A Manklíma. A Daikin és a Sinclair klímák kiemelt értékesítője. shop.amanklima.hu.
3: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
4: Kineszil számítás.
3: Kineszil számítás technika. Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
5: Május 16-án nagyszabású koncert érkezik Bakta Lóránt házára. Szombaton este 8 órától Rúzsa Magdi lép színpadra a főtéren. Jól ismert slágerek, különleges hangulat és egy felejthetetlen este vár mindenki. A belépés ingyenes. Találkozzunk május 16-án Bakta Lóránt házán Rúzsa Magdi koncertjén. A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósult meg.
6: Figyelem! Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai Prémium Lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
7: Hány tavaszt telt el úgy, hogy azt mondtad, majd jövőre megcsináljuk a teraszt. Aztán a nyár megint elment a betonon ülve. Ne váld meg, amíg a gyerekek felnőnek, vagy amíg véget ér a szezon. Alakítsd át a kerted most. Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban, készletről a Kertcentrumban. Csempe és kertáruház, Nyíregyházi út 19. csempekert.hu.
8: Egyetemisták, fiatal párok és befektetők. Figyelem! Figyelem! Újépítésű lakás eladó Budapesten, a 7. kerületben, Erzsébet városban, az Osvát utcában. 3. emelet, utcai nézet, nappali plusz hálószoba, kiváló közlekedés, egyetemek 10 percen belül. A plusz energetika, okostelefonról vezérelhető hűtés-fűtés, teremgarázs és prémium kivitelezés egy díjnyertes fejlesztőtől. A műszaki átadás megtörtént, céges vásárlásnál az áfa visszaigényelhető. Ne maradj le Budapest egyik legjobb ingatlan befektetéséről. További információ 20 315 97 93.
9: Eleged van, már megint dolgozol, és még mindig nincs vége. Tudjuk, szívás.
10: A melóban nem tudunk segíteni, de abban igen, hogy ne legyél éhes közben. Forró, ropogós, brutál jó pizzák, amik végre helyre tesznek. 44 13 44 vagy pizzamafia.hu. Túlélni könnyed telehassal.
11: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
12: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
11: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
12: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
11: Nyírkem, az egészséges kert titka.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: tehergépkocsikat és buszokat ellenőriztek. Ebben Borrós Száz a Nyíregyházi Egyetemen, és Pampuk Léta is marad. Kovács Rádai Andrea vagyok. Hivatalosan is megalakult az új kormány. A kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt tegnap. Magyar Pétert múlt szombaton választotta miniszterelnökké a parlament. Tehergépkocsikat és autóbuszokat ellenőrzött a rendőrség múlt héten a Roadpool akció keretében. Országszerte több mint 2500 esetben állapítottak meg jogsértést. A szabolcs-szatmár-beregi adatokról Szűcs István rendőr alezredest, a Vármegyei Rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztály megbízott vezetőjét kérdeztük.
13: 118 alkalommal állapítottak meg jogsértést, ebből azonnali közlekedési korlátozást 2 nehéz tehergépkocsi esetében kellett elrendelni. A tehergépkocsik ellenőrzése során vezetési és pihenőidővel kapcsolatos szabályszegések miatt, jármű és rakománybiztonsággal kapcsolatban, okmányokkal kapcsolatos jogsértések miatt kellett intézkedni. A tehergépkocsi vezetők ellenőrzése során alkoholfogyasztás gyanúja nem merült fel, ugyanakkor egy vezető nem használta a passzív biztonsági eszközt, viszont a gyorshajtás esetükben továbbra is hasonlóan az előző ellenőrzésekhez a vezető jogsértések között szerepelt. Mindenképpen pozitívum, hogy az ellenőrzésre került autóbuszok vezetői kapcsán mind a belföldi, mind a külföldi hatósági jelzésre ellátott járművek tekintetében jogsértés nem nyert megállapítást.
4: A Nyíregyházi Egyetem is megemlékezett a napokban 100. születésnapját ünneplő Sir David Attenborough-ról. Az intézmény ünnepi rendezvényén előadásokkal, interaktív bemutatókkal idézték fel a legendás természetfilmes munkásságát, miközben a fenntarthatóság és a környezettudatosság fontosságára is felhívták a figyelmet. Pampuk Gréta is marad Nyíregyházán, közölte a Fátum. A saját nevelésű 16 éves röplabdás meghatározó játékos lett az Extraligában. A klub most bejelentette, hogy szerződést hosszabbítottak a válogatott játékossal. Korábban bejelentették, hogy Földi Boglárka és Farkas Gréta is a klub játékosa marad. Csütörtökön napos, gomoly felhős időre készülhetünk. Záporok, zivatarok előfordulhatnak. Este nyugat felől újabb csapadékgócok érkezhetnek. A déli eszél feltámad, majd megélénkül. Hajnalban 1-8, a legmelegebb délutáni órákban pedig 19-23 fok várható. Pénteken már több lesz fölöttünk a felhő, és többfelé készülhetünk záporokra, zivatarokra, helyenként esőre is. A déli délkeleti szelet élénk, zivatarok idején erős viharos lökések kísérhetik. 17-24 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 perccel 4 óra után fókusz a közlekedésen, ma is várom észrevételeit az utakról. 33-33-103-9, ezt szedjük ma is együtt a legfontosabbakat, remélem, és akkor mindenki tud mindent. Jönnek ide a legnagyobb dalok Justin Timberlake-kel, egy Timbalanda.

Szolnoki Péterrel, a Bombonnal, 30 éves a banda, óriási koncert lesz majd Budapesten ennek ünneplésére. Na de hát most ez még nem az, Solalma pedig folytatja. Még előtte nézzük itt az útinfókat, mire számolhat. Beszélnünk kell a vadgázolásokról, elképesztő 500 felett van az elmúlt időszakban bejelentett vadgázolások száma ez. Nagyon nagynak mondható, és az is hozzá tartozik, hogy javarészt az őz okozza a problémát, persze nem csak kizárólag ők, és persze nyilvánvalóan nem is nagyon tehetnek róla. Figyelmesebben kell közlekedni ugye a fásításokban, a fás területeken, pláne ott, ahol a táblák jelzik, extra figyelemmel közlekedjen is. Sajnos nem tudom, hogy ezek a vadriasztók, melyeket fel kell ragasztani, mennyire hatékonyak, de mindenképpen a figyelmünk és a mérsékelt sebesség lehet a legjobb ellenszer a balesetek elkerülésére. Aztán más körforgalom építése. A Vasvári Pál utcán nagyobb torlódás várható, ugyanis itt jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat, a Stadion utca egy része Zsák utca le is van ugye zárva, a munkagépek itt pihennek, épül a körforgalom, de bőven az elején vagyunk még a munkálatoknak, melyek kihatnak a tömegközlekedésre, és egy busz megállót arrébb telepítettek átmenetileg, ezzel is számoljon, csak óvatosan. Észrevételeit várom 30-333-1039. Fél ötkor, ma is csak 10 perc, hogyan kell jó epret enni? Hát, én nem tudom, számba veszem, aztán jó lesz. Legalábbis én így gondolom, aztán dr. Móri Gyula majd kifejti Szakács Tiborral. Fél ötkor.

0: kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM.
0: Ez a Best FM.
1: A kedvencek rádiója.
2: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

0: Éneket a Savage Garden, villám gyors kiegészítés itt a közlekedést segítve a csak 10 perc előtt, hiszen ide értünk Szakács Tiborral, Dr. Móri Gyulával az eper evés kapcsán, hogyan együnk jól epret, ez a gondolat itt a mai napra. Móri Zsigmond utca, munkaterület, a Szarvas utcai csomópontig ezzel is számoljon, és továbbra is. Számos bóját kell kerülgetni a kórház előtt, az Árpád utca előtt is. Figyelmesek legyünk, észrevételeit pedig várom 30 333 1039. Jön a csak 10 perc.
1: Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
3: Őszinte leszek a rádió hallgatókkal, egyszerűen nem tudok leakadni erről az Apple sztoriról. Engem ez valamilyen szinten frusztrál. Szeretnék egy picit ennek azért a mélyére látni egyáltalán, hogy indult ez az egész. De ezzel kezdjük a csak 10 perc rovatot. Köszöntöm a rádió hallgatókat, dr. Móri Gyulával beszélgetek. Szia, doktor úr!
4: Szervusz!
3: Mi volt az indítatás? Mi volt e mögött?
4: Az, hogy borzalmas finom az eper, megjelent a hazai eper, ami már jó és finom, és hát ki az, aki annak ellen tud állni.
3: Ha már nincsen rád hatással, mert a te hormonjaid már ugye köszönő viszonyban nincsenek ezekkel az ízekkel, nem hiányzik az édes érzés.
4: Várjál. Miről beszéltünk eddig? Ez melyik éhség típusba tartozik?
3: Nálam mindegyikben.
4: De igen, kettőt lehet megmondani. Igen, mert lehet hedonista éhség, mert hogy kívánod azt.
3: Nem, Gyula, nálam mind a háromba beletartozik.
4: És a kondicionált éhségbe is beletartozhat, aha, hogy úristen.
3: Nem, én rögtön éhes kezdek lenni, tehát ugye ez egy ütemezett dolog. Ebből a szempontból azt érzem, amit ugye az emberek nem éreznek, mert mindig rendelkezésre áll minden, az év 365 napján van narancs, banán, stb. Minden, tehát így éppen ezért nem vagyunk rákényszerülve, hogy meglátod azt a... De igen, de amikor az utcaszéli árusnál látom kiírva, hogy XY helyről származik, igen. Na akkor én viszont bekattanok. És én rögtön éhes kezdek lenni. Tehát az első verzió az működik, a hedonista mindig működik, tehát az mindig működik, és ugye a harmadik, amikor azt mondjuk, hogy ugye olyan közegből származom egyszerűen.
4: Tavaly is megálltam itt, milyen finom volt, ugye?
3: Egyszer, másodszor az, hogy az utóbbi időben mindenki erről beszél, hogy milyen finom epreket evett, így éppen ezért az ember már késztetést érez magába, hogy szeretne találkozni ő is vele. Na hát akkor mi lesz? Összefutunk, gyere!
4: És én is ezt szoktam csinálni, és ezt mondtam is, ez nem valami titkos dolog. Elmondtam, hogy heti 100 g epret meg lehet enni. Azzal nincsen gond.
3: Uh-huh. Szedtél már te ki heti 100 g epret?
4: Hogyne, én egyébként például málnát nyáron...
3: Jó, ilyen hány heti darab? 100 csak úgy vizionáljuk már a hallgatónak.
4: Három, nem tudom.
3: Ha, tehát heti, te azt mondod nekem, hogy én heti 3 darab epret megehetek?
4: Nem, én azt mondom, hogy ja, igen, annyit megehetsz, és én azt mondom, hogy én igazából alapvetően azóta sem ettem epret, pedig minden nap elsétálok mellette. Tehát olyankor, mikor ránézek, és jönnek ezek a szirén hangok, hogy vigyél haza, egyél meg, akkor azért én azt tudom rámondani, hogy hagyjál már 8-as cukort.
3: Igen.
4: Na, de nézzük csak meg, hogy ez hogy alakult.
3: Majd jön a dinnye és megoldja.
4: Hát már aki, én ezt egyáltalán nem eszem, azt is egyszer. Tehát.
3: Színes cukros víz, idézett.
4: Abszolút így van, ez pont az, színes cukros víz. Na, de akkor nézzük csak meg, hogy lehet jól epret enni, ha valaki azt mondja, hogy epret szeretne. Először is szerintem roppant keveset egyen, néhány szem az ízéért, és kész. Ha ez nem megy, akkor én hol hibáztam? Én ott hibáztam, hogy reggel üres gyomorra mentem bele ebbe a történésre, mert elmentem, sétáltam a zöldséges mellett, jól ismerek, és micsoda finomságai vannak, és akkor akkor jó, akkor kóstoljuk meg. És akkor úgy voltam vele, hogy majd abból úgyis eszik mindenki, de nem ez történt, mert mire felértem a zöldségestől, nem maradt semmi, tehát senki más nem evett belőle, sőt, mehettem vissza.
3: Tehát önző voltál, mondjuk ki.
4: Nem ez a lényeg benne, hanem hogy az is igaz, és ez baj, persze.
3: Megmentetted a többieket, mert te különben feláldoztad.
4: Látod, milyen jó a szemlélet, az ember milyen nézőpontból néz, de a lényeg, ami lényeg, hol hibáztam. Ott hibáztam, hogy egy gyomorra megettem ezt az epret, az üres gyomorba azonnal föl tudott szívódni. Na most még egy nagyon fontos dolog. Milyen ez az új eper? Elképesztően finom. Ezt ne feledd, hogy nagyon finom. Tehát megízleled, és forgatod a szádban, és nyammogsz rajta. Tehát nem az van, hogy bekapkodod, és lenyelegeted őket így akár rágás nélkül, hanem forgatod a szádban, hogy minél ízletesebb legyen. Mit csinálsz?
3: Azt mondtad, hogy ha ettél volna valamit előtte, előkészíted neki a terepet, akkor nem lett volna ekkora
4: baj. Erre mindjárt kitérünk, így van pontosan, de mondom, tehát üres gyomor, de még az, hogy üres gyomor, ez az eper ízlelés, ez a nyom-nyom-nyom-nyom, de finom. Nagyon jól, nem nyered le, elkevered a nyállal, forgatod a szádban az íze miatt, ezért az nyálban lévő szénhidrátot emésztő enzim már ott elkezd dolgozni. Ugye beszéltük, hogy ez óriási jelentősége van, úgyhogy itt igazából azonnal egy jól emésztett anyag kerül be a vékony melegbe, ahonnan így berobban a cukor.
3: Tehát okay.
4: Ugye ez az egyik probléma, és nem volt előtte semmilyen mozgásom sem, mert ha van mozgásod, mi történik? Akkor bejön a cukor, okay, csak hogy onnantól kezdve az még a szervezet nem bontja el, hanem hiányzik a raktárból rengeteg minden, a úgynevezett glikogén raktárból. És onnantól kezdve a szervezet ez glikogénként beteszi. Ez nem kell inzulin, ugye? Tehát ha üres raktárakkal mész epre tenni, az eper nem a vércukrodat fogja úgy emelni, hogy az inzulint is hozza, és aztán be a sejtekbe is elbomlik, hanem egyszerűen glikogénné alakul, és megy a glikogén raktárakba. Az nagyon nem mindegy, ugye?
3: Hát nem olyan jó az.
4: Tudod, mennyi cukor fél a glikogén raktáraidban?
3: Fél kiló.
4: Fél kiló, így van. Tehát azért mondom, hogy ez nagyon nem mindegy, hogy azok a raktárok hogy
3: és
4: vannak.
3: És utána mennyi idő alatt törül ki?
4: Hát attól függ, hogy ugye...
3: Hát, mennyire egy vagy aktív, intenz... és mennyit nem viszel.
4: Igen, egy nagyon intenzív mozgásnál, ha soha semmit nem ettél, vagy előtte nem ettél egyáltalán, tehát így fogalmazok, akkor igazából mondjuk... én tudom, hogy nekem Balatonfüred Keszthely között kiürül. Tehát én Keszthelyre úgy nulla vagyok, hogyha egy olyan 35-ös... Igen, 35-ös átlagot megyek ezen a 70 kilométeres távon, 2 óra alatt vége is van a glikogén raktáraknak. Tehát ha ott nem teszek semmit, akkor ott meg kellene. Mert úgyis leesel a bicikliről, tehát ez nem is kérdés. Na jó, nézzük meg, hogy mi van az eperben. 100 g eperben nagyjából cukor van, 5 g szénhidrát, nagyjából 8 g. Én megettem egy olyan 6-800 g epret, tehát az egy olyan 30-40 g cukor, ez 10 kávéskanál, púpos kávéskanál cukor. Érthető már, hogy így 8 felett volt a vércukrom, ugye? És okosan úgy lehetett volna, hogy előtte enni mást is, aztán onnantól kezdve meg edzés utánra tenni ezt
3: például
4: az
3: eperezést
4: is. Na és akkor igen, akkor ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, hogy miket viszel be vele. Hát olyat nem csinálom, mert azt a trükköt nem tudjuk alkalmazni az epernél, hogy mondjuk citromot vagy ecetet teszel rá, de előtte vagy utána, ha a citromot például eszel, akkor igazából mit csinálsz? A nyálnak a bontó hatását leállítod, tehát lassabb lesz az egész cukorbontás, ezért lassabb lesz a felszívódás.
3: Nem szeretem a citromot, úgyhogy ez kuka.
4: Jó, akkor ez kuka, akkor semmi más nem tudsz csinálni. Semmit nem tudsz csinálni. Azt tudod csinálni, hogy nem üres gyomorra eszed, és nem úgy eszed, hogy...
3: Tehát mondjuk töltött káposztát eszek, és utána eszem az epret.
4: Például töltött káposztát eszed, és utána eszed az epret, akkor értelemszerűen kisebb lesz. Az eper okozta, ugye, vércukor emelkedés. De tényleg lényegesítés, akkor tényleg egy mondattal válaszolva adatunknak, aki megkérdezi, hogy a balzsam ecet, hogyha már ecetről beszélünk, hogy az milyen jó, mert megállítja a dolgokat, nem jó a balzsam ecet, az pont nem az a kategória, mert egy alma ecet kiváló, a balzsam ecet az egy öntett tulajdonképpen, és abba cukor van. De nézd meg, hogy ezt alkalmazzák tradicionálisan nemzetek, tehát a kínai édes savanyút, pont az a lényeg, hogy egy cukrozott valamit vörösbor ecettel öntesz le, és akkor így a hatása az sokkal kevésbé káros vagy. Tudod, hogy a sushi hogy készül? Hogy a sushi rizsnek az alapízét mi adja?
3: Nem.
4: Az rizs ecet. Tehát ott is igazából a rizs utána átitatásra kerül egy ecettel, hogy az a rengeteg...
3: Most mi ez az ecetfóbia, Gyula? Mindenhez most ecetet fóbia. Mondasz.
4: Igen, mert az... Igen, de ezt erről beszéltünk, azért nem részleteztem, erről beszéltünk a múlt héten, hogy az ecet, mint ecet sav leállítja a te nyálban lévő szénhidrátbontó enzimjeidet, likvidálja őket. És innentől kezdve úgy van a gyomrodban a szénhidrát, hogy nem bomlik. Tehát amikor bekerül a beleidbe, nem tud felszívódni, vagy jóval kevesebb tud felszívódni, mintha a hagyod, hogy a nyálad már lebontsa. Érted a helyzetet?
3: Értem.
4: És akkor utána majd a másik bontóenzim jön, a hasnyálban is van szénhidrát bontóenzim, de az jóval később érkezik, és akkor később kezd el ott dolgozni, mintha már a szádban elkezdődne ez a történet. Na ezért beszéltem az ecetről. Ugye? És akkor igazad van, még beszéljünk arról, hogy mivel érdemes enni, mit hogyan érdemes enni, mert hogy erre is vannak már méréseink, és egyáltalán nem mindegy. Az, hogy mit hogyan eszel, a sorrend elképesztő módon számít. Nézzünk egy ételt, hogy mondjuk bőrös csirkecomb, sült burgonya, grillezett paradizsán, mondjuk ez van egy tányéron, akkor nagyon nem mindegy, hogy mivel kezded. Ha elkezded csipegetni a sült burgonyát, az a legrosszabb történet. Ha a sült csirkecombbal kezded, és a bőrös oldaláról mész, ahol a zsír is bekerül, az a legjobb történet. Tehát, ugye az bekerül, onnantól kezdve már erre, utána, ha jön a paradizsán, az már nem olyan veszedelmes, és ha ezek után jönne a burgonya, akkor az lenne a legoptimálisabb. Tehát mindig a szénhidrát kerüljön a dolgoknak a legvégére. És ezért problémás az a szokás. Mostanában biztos már ettél te is étteremben kapsz egy hanem egy ilyen kis köszöntő falatka. Mi az valamilyen kenyérforma? Hogy egy kicsit ott valami kenyérrel vacakolj. A legrosszabb megoldás az szénhidrát megy először. Tehát innentől kezdve...
3: Azt kéne a végére tenni, nem?
4: Hát ugye biztos nem a legelejére, azt inkább minél inkább szénhidrát, annál inkább a végére. Tehát ha a fehérje és zsír megy először, és utána jön hozzá a szénhidrát, akkor egyszerre kevesebb cukor tud bejutni, és egyszerre felszívódni. Tehát sokkal kisebb az inzulin hatás. Ha egy jó sorrendben eszed meg, tippelj hány százalék különbség
3: 30.
4: van az inzulin. 50.
3: 50
4: százalék, Tibi, és ez miért érték? Tehát 50 százalékot is elérhet. Ez
3: megéri
4: a,
3: különben ez akkor tudni a jó sorrendet.
4: Pontosan, ez nagyon fontos. És mivel nem kezdek egy étterembe, gyümölcslevessel, így van, tehát ezért gyümölcslevessel nem kezdek. De ha kezdek egy húsleves velős csonttal, kiváló. Uh-huh. De a diós tészta, mákos tészta a végére. Érted? Tehát mindig utoljára, és csak amennyit muszáj a szénhidrátból. És akkor tényleg egy mondat...
3: De rafkós vagy, mert a végére már picit jól is laksz, és akkor abból nem fogsz tudni sokat enni.
4: És például ez is egy jó dolog, aha, de utána az sem mindegy, hogy mit iszol, tehát a zöld tea például, amit mindig is favorizáltunk, a zöld tea blokkol egy enzimet, amely egy szimpatikus hatást hoz, és ez az, hogy ez a harcolj-menekülj hatásba teszi bele a szervezetet, plusz még ott van a koffeinnek az élénkítő hatása is, innentől kezdve csökken az éhségérzet, és innentől kezdve ugye a zöld teának van egy ilyen jellegű pozitív hatása. Tehát az sem mindegy, hogy mit iszol. Aztán régen voltak ilyen gyógyszerek, orvosnak hallgatók ezzel tanultak ki, ilyen pörgető gyógyszerek, sőt volt egy másik, amit a háziasszonyok speedjének neveztek, ezeket már mind betiltották, senki ne keresse, de ezek is ott voltak. Mikor leszoksz a dohányzásról, miért hízol meg, Tibi?
3: Nem, tehát pótcselekvés és pótolom az evéssel, nem?
4: Is, biztosan benne van, így van, de a másik, ami nagyon-nagyon fontos, hogy a nikotin ugyanolyan szimpatikus hatásfokozódást hoz, amikor az kiesik, egyszerűen ennek az éhségcsökkentő hatása leesik, és éhesebb leszel, ezért többet eszel, de még egyetlen is ez a záró gondolat, hogy amikor béta receptor blokkoló gyógyszereket kapsz, az is lecsökkenti ezt a szimpatikus hatást, és nagyon sokan például ennek köszönhetően az éhség növekedés miatt ugye híznak meg. Uh-huh. Látod, mennyi minden
3: bocsánat,
4: van?
3: A béta receptor blokkoló az
4: mire jó? A pulzusodra adják, hogyha magas a pulzusod, vagy zipuszzavarod van, biztos sok másra is lehet, de alapvetően ez a két használat.
3: Fura, pedig ugye nem is gondolnánk, hogy ugye ez a két terület ennek bármilyen köze lehet egymáshoz.
4: De komoly köze van egymáshoz. Kapsz egy ilyen gyógyszert, és csodálkozol, hogy román eszed.
3: Jó, oké. Holnap folytatjuk.
4: Egy új területet fogok holnap hozni, ami nagyon érdekes. Addig annyit kérek, házi feladat, nézd meg a szomszédaidat.
3: Köszönöm. Oké. Okay. Rendben. Holnap jelentkezünk. Köszönjük. Szia, doktor úr.
4: Szerint.
1: Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.

Ilyen nappal Budapest, a Betét dalt hallottuk, Tóth Gabi énekelt, és majd a Bonfire Heart James Blount-tól folytatja a legjobbak listáját. Akkor nézzünk körbe az utakon, mire számolhat még jöjjenek az üzenetek. RBM Skoda, méghozzá Nyírszőlős belterületén, Gemzse, Tompa Mihály út, háromlábú dolgozik, Kisvárda, Vasút út szokásos hely, itt is mérnek. És éppen most futott be az üzenet 4-es huszára kutya, ott a Tesco-nál, egészen pontosan a Pazonyi úti csomópontban van egy kocs, ott az Aldi és a Tesco között, a lámpa előtt nagyon figyelmes legyen. Itt én inkább kerülnék. Észrevételeit pedig várom 30-33-33-9. Jöjjenek továbbra is az üzenetek. James Blount folytatja, aztán nézzük a Brent olaj helyzetét.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Hírek előtt nézzük a kőolaj világpiaci árát. A holtankoljak.hu adatai szerint csütörtökön nem kell készülnünk ármozgásra a NEV védetárat tekintve. Így marad a 95-ös 684, a gázolaj pedig 702 forintos vételár mellett literenként. A Brent olaj sajnos most is drága, 110 dollárért vehetünk egy hordónyit, ugye 72, ezt nem győzem hangsúlyozni, ez a tavalyi év átlaga, ehhez képest azért igencsak drága. A Brent olaj egy kicsit rontott a forint, 306 forint, az USA dollárral szemben itt 2 forintot rontottunk a tegnapi naphoz képest, de meg se közelítjük a tavalyi 340 körüli összegeket, úgyhogy itt mindenképpen pozitívumként kell elkönyveljük a 306 forintot. Holtankoljak.hu kiegészítések még itt, de ha történik valami, akkor majd itt a Besten tájékozódhat. A következő órában nevelőszülő képzés, ha érdekes, akkor ötkor megbeszéljük.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Ne mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
2: Megéheztél? Hívd a nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
3: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
4: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
3: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
4: Keressen minket Balkányban vagy a hungarogazda.hu oldalon.
3: Nyírkem, az egészséges kert titka.
5: Május 16-án nagyszabású koncert érkezik Bakta Lóránt házára. Szombaton este 8 órától Rúzsa Magdi lép színpadra a főtéren. Jól ismert slágerek, különleges hangulat és egy felejthetetlen este vár mindenki. A belépés ingyenes. Találkozzunk május 16-án Bakta Lóránt házán Rúzsa Magdi koncertjén. A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósult meg.
6: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
7: És ez még csak a bemelegítés.
6: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
8: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
9: Kineszil
8: számítástechnika. Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786 266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
10: Hány tavaszt telt el úgy, hogy azt mondtad, majd jövőre megcsináljuk a teraszt. Aztán a nyár megint elment a betonon ülve. Ne váld meg, amíg a gyerekek felnőnek, vagy amíg véget ér a szezon. Alakítsd át a kerted most! Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban, készletről a Kertcentrumban. Csempe és kertáruház, Nyíregyházi út 19, csempekert.hu.
11: Van telked? Építkezz jó áron! Anikó Kézházak Kft. Már bruttó 550 ezer forintos négyzetméter ártól, kulcsakészen, extra hőszigeteléssel, hőszivattyúval, nagyon alacsony rezsivel, csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Anikó Kézházak Kft. Nyíregyháza, Debreceni út 322. anikókézházak.hu.
8: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
12: Rendelkezz adód 1%-áról. Támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesület megbízásából.
8: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
13: Jubileumot ünnepel a pedagógiai szakszolgálat. Előadásra hív a Nyírségi Egészségközpont, és zárul a fizlika idei idénye. Kovács Rádai Andrea vagyok. Hivatalosan is megalakult az új kormány. A kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt tegnap. Magyar Pétert múlt szombaton választotta miniszterelnökké a parlament. Fennállásának 50. évfordulóját ünnepli a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei pedagógiai szakszolgálat nyíregyházi tagintézménye. Ebből az alkalomból kétnapos jubileumi programot szerveztek, ahol a múlt kihívásai mellett a jövő feladataira is fókuszálnak, mondta rádiónknak Kovács Éva Gyöngyi, tagintézményigazgató.
7: Ez egyszerre lezárás, értékelés, összegzés és egy újnak a kezdete. A szakszolgálat a köznevelési rendszer támogató a rendszeret, tehát leképezi az oktatási rendszernek a változásait és az aktuális kihívásait. Mind a gyerekeknek az intézmény felé való megfelelésében, nehézségeiben, lehetőségeiben, csak úgy, mint a családdal kapcsolatos teendőkben. Folyamatosan bővültünk, a 3 szakterület ma már 8 szakterületet jelent, a kezdeti 4 ember ma már 87 embert jelent, és ez minden évben egy folyamatos újrakezdést, átstruktúrálódást jelent, megfelelve a törvényi elvárásoknak és azoknak a szakmai emberi értékeknek, ami azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy tartsuk és kiálljunk mellette.
13: Folytatódik a Nyírségi Egészségközpont korábban indított programsorozata. Újabb előadásra invitálják az érdeklődőket. Május 28-án délután Út önmagadhoz címmel tart önismereti előadást Hebb Bernadett. Az előadás most is ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek az egészségkontroll.hu weboldalon. A hétvégén befejeződik a labdarúgó Fizliga 2025-2026-os idénye. A Nyíregyháza Spartakusz az utolsó fordulóban a Kazincbarcikát fogadja, írja a Város honlapja. A mérkőzést pénteken este rendezik. A portál emlékeztet, az élvonalban maradást már hetekkel ezelőtt kiharcolta a Spari. A mérkőzés nem lesz tét nélküli. Ha ugyanis győz a Nyíregyháza, akár a 7. helyre is előre léphet. Csütörtökön napos, gomoly felhős időre készülhetünk. Záporok, zivatarok előfordulhatnak. Este nyugat felől újabb csapadék gócok érkezhetnek. A déli eszél feltámad, majd megélénkül. Hajnalban 1-8, a legmelegebb délutáni órákban pedig 19-23 fok várható. Pénteken már több lesz fölöttünk a felhő, és többfelé készülhetünk záporokra, zivatarokra, helyenként esőre is. A déli délkeleti szelet élénk, zivatarok idején erős viharos lökések kísérhetik. 17-24 fokot mérhetünk.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: Négy perccel járunk 5 óra után, a legnagyobbak pedig itt velünk a folytatásban is. Jön a Lady Barbarát, mindjárt hallgatjuk, aztán majd fiesztázunk, ciszkózunk, a Tong Song is bekészítve. Előttünk pedig a legfrissebb hír, egészen pontosan nevelőszülői képzés indul Nyíregyházán, már is hozom a részleteket.

A Tong Song után itt van majd Velhelloig diszkó klubja, ti Dannyvel énekelnek a folytatásként, ahogy beharangoztam, a hír pedig olvasható akár a Best FM oldalán. Egészen pontosan egy életre szóló elköteleződésről legyen szó, egy tanfolyam segíthet mindenkinek is, hogy nevelőszülővé válhasson. Nyíregyházán indítja el következő nevelőszülői képzését a Máltai Szeretett Szolgálat. Több száz gyermek várja országszerte, hogy nevelőszülőkhöz kerülhessen, az ő befogadásukra készíti fel a 24 és 55 év közötti jelentkezőket a tanfolyam. Ez így az Eszencia cikk kapcsán egyébként ott bővebben, mármint a Best FM oldalán bővebben olvashat, a jelentkezési ívhez is egy linket talál, úgyhogy lényegében csak kattintania kell, és már is megteheti a saját lépését. Az ügy érdekében fontos, május 25-ig lehet jelentkezni. Ne felejtsük el a dátumot ennek kapcsán. Well, hello, Tideli Disco Club, Fedzsó Ashantival, őket is hallgatjuk.

Ra Williams dala után jöjjön egy kis trend, egészen pontosan a nyitásra készülődnek már. A Tófürdő tutira olvasható a Best FM oldalán, megkezdte felkészülését a nyáras Ostógyógyfürdők ZRT. Május 16-án szombaton 11 órától nyitja kapuit a vendégek előtt a nyíregyházi Tófürdő. Az előszezonban ez lényegében csak hétfő és kett kivételében, szerdától vasárnapig 11 és 19 óra között lesz nyitva, aztán persze majd bővítik a nyitvatartási rendet. Pünköst hétfőn egyébként a fürdő nyitva tart. Hát, hogy milyen idő lesz, mármint, hogy bele lehet-e menni a vízbe, az még kérdéses. De egy kis napozásra tutira lehetőséget ad a Tófürdő. Olvassa a cikket a Best FM oldalán, és folytatjuk már is. Most Fehére Magdival, Lenny Kravitz, The Chamber dala is itt velünk.

0: megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

A Skater Boy pörgött le, és majd az átirat hozzám tartozó címmel Dr. Béressel, Verév Tomival. Hallgatjuk mindjárt ezt a dalt is, és nézzük, hogy mit ígér nekünk az előrejelzés időjárásunk szempontjából már a csütörtökre, ami hát egy kicsit talán szebb idővel készül, mint amit a mai napban tapasztalhattunk, bár a reggel perceiben hűvösebb lesz. 7-8-9 fok ígérkezik a reggeli start mellé, viszont nagyjából 20 fokig húzhatunk fel a legmelegebb órákban. A délelőttben nagyjából kora délutánig, ilyen 3 óráig zavartalan napsütésben reménykedhetünk délies mérsékelt áramlás kíséretében, aztán ilyen 15 óra körül kezd el felhősödni az ég, semmire nem kell készülni, eső nem érkezik a csütörtökben, és hogy mutatkozik, úgy néz ki, hogy a péntekben sem ezzel, viszont szemben szombat és vasárnap egy mediterrán ciklon következtében záporok, zivatarok locsolják majd Nyíregyháza útjait. Legalábbis ezek a legfrissebb előrejelzések. Hát majd látjuk, jó? Frissítjük még adatainkat. Hol a 14-e Bonifác ünnepel, ő az utolsó fagyos szent itt a naptárban. A fagyok elmaradtak, úgyhogy most már talán minden rendben lesz. Akkor jöhet a nyár. Hát jöjjenek a dalok is, a hozzám tartozol már pörög is.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ezzel pedig lepörgött ez a 4 óra, a folytatásban jönnek a popdalok a Night Shift-től. Én pedig mindenkinek tartalmas, pihentető délutánt és korestét kívánok, persze utána majd alszunk. Holnap a délutánban újra számítok figyelmére, 2-kor én itt leszek, és bízom benne, hogy találkozunk. Déken István vagyok, viszont hallásra.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Egyetemisták, fiatal párok és befektetők. Figyelem! Figyelem! Újépítésű lakás eladó Budapesten, a 7. kerületben, Erzsébet városban, az Osváth utcában. 3. emelet, utcai nézet, nappali plusz hálószoba, kiváló közlekedés, egyetemek 10 percen belül. A plusz energetika, okostelefonról vezérelhető hűtés-fűtés, teremgarázs és prémium kivitelezés egy díjnyertes fejlesztőtől. A műszaki átadás megtörtént. Céges vásárlásnál az áfa visszaigényelhető. Ne maradj le Budapest egyik legjobb ingatlan befektetéséről. További információ 20 315 97 93. Május 16-án nagyszabású koncert érkezik Bakta Lóránt házára. Szombaton este 8 órától Rúzsa Magdi lép színpadra a főtéren. Jól ismert slágerek, különleges hangulat és egy felejthetetlen este vár mindenkit. A belépés ingyenes. Találkozzunk május 16-án Bakta Lóránt házán Rúzsa Magdi koncertjén. A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósult meg.
3: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
4: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
5: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
4: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
5: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
4: Nyírkem, az egészséges kert titka.
6: A MAN Klíma a klímaspecialista.
7: A klímaspecialista.
6: Ingyenes felmérés Nyíregyházán és 20 kilométeres vonzás körzetében. Klímák, hőszivattyús rendszerek tervezése, kivitelezése. A MAN Klíma.
7: A MAN Klíma.
6: A Daikin és a Sinclair Klímák kiemelt értékesítője.
7: shop.amanklima.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
8: Indul a központi szúnyoggyérítési program. Jövő szombaton elrajtol a Bringa Piknik, és folytatódik a Senior Akadémia. Kovács Rádai Andrea vagyok. Május második hetében elindul a központi szúnyoggyérítési program, közölte a Katasztrófa Védelem. Első lépésként a lárvák elleni biológiai védekezés zajlik. Ennek során a szúnyogok tenyészőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el. Minden más élőlényre ártalmatlan. Azt írják, a keleti országrészben a Tisza, a Bodrog és a Körösök mentén lévő holtágak szegélyén légi biológiai gyérítés indokolt. Itt az időjárás függvényében lehet majd fellépni a lárvák ellen. Jövő szombaton már 9. alkalommal rajtol el a Bringa Piknik. A vállalkozó kedvűek a Nyíregyháza Tokaj közötti, csak nem 35 kilométeres távot tekerhetik le. A fesztiválkatlanba érkezőket idén igazi cirkuszi hangulat várja, mondta rádiónknak Juhász Miklós szervező.
9: Május 23-9-39 startolunk a Kossuth téről. Az igazi nagy izgalom az lesz, hogy most a cirkusz jegyében fog eltelni ez a piknik. Effektíve már a Kossuth téren fog egy kis cirkuszi hangulat visszakölcsönöződni azok részére, akik gyakorlatilag már a startot várják türelmetlenül, és bent a katlanban a lekerekezett 35 km után pedig gyakorlatilag abszolút elszabadul a cirkuszi hangulat. Artisták, bohócok, pantominesek fogják ellepni a katlan területét, nyilvánvalóan színpadi produkciókkal is, meg a közönség között is fogják szórakoztatni a nagy érdemű kerékpárosokat. Ismételten van hegykerülő, 13.03-kor lesz a restart, és akkor gyakorlatilag Bodrog keresztül Tarccal érintésével fogjuk megkerülni Tokaj Kopasz hegyét, és érkezünk vissza a Tokaj városába, a fesztiválkatlanba.
8: Folytatódik a Senior Akadémia a Nyíregyházi Egyetemen. A digitális világ lépésről lépésre, okos eszközök használata, online biztonság címet kapta a következő előadás. Május 19-én Szabó József Mihály, a Matematika és Informatikai Intézet mesteroktatója beszél majd a jelenlévőknek a telefonhasználatról, ügyfélkapuról, de szó lesz az internetbiztonságról, és mindennapi digitális praktikákat is hallhatnak. További részletek az egyetem közösségi oldalán. Csütörtökön napos, gomoly felhős időre készülhetünk. Záporok, zivatarok előfordulhatnak. Este nyugat felől újabb csapadék gócok érkezhetnek. A déli eszél feltámad, majd megélénkül. Hajnalban 1-8, a legmelegebb délutáni órákban pedig 19-23 fok várható. Pénteken már több lesz fölöttünk a felhő, és többfelé készülhetünk záporokra, zivatarokra, helyenként esőre is. A déli délkeleti szelet élénk, zivatarok idején erős viharos lökések kísérhetik. 17-24 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
2: És ez még csak a bemelegítés.
1: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Tehergépkocsikat és buszokat ellenőriztek. Ettenboró 100 a Nyíregyházi Egyetemen, és Pampuk Réta is marad. Kovács Rádai Andrea vagyok. Hivatalosan is megalakult az új kormány. A kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt tegnap. Magyar Pétert múlt szombaton választotta miniszterelnökké a parlament. Tehergépkocsikat és autóbuszokat ellenőrzött a rendőrség múlt héten a Roadpool akció keretében. Országszerte több mint 2500 esetben állapítottak meg jogsértést. A szabolcs-szatmár-beregi adatokról Szűcs István rendőr alezredest, a Vármegyei Rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztály megbízott vezetőjét kérdeztük.
4: 118 alkalommal állapítottak meg jogsértést, ebből azonnali közlekedési korlátozást 2 nehéz tehergépkocsi esetében kellett elrendelni. A tehergépkocsik ellenőrzése során vezetési és pihenőidővel kapcsolatos szabályszegések miatt, jármű és rakomány biztonsággal kapcsolatban, okmányokkal kapcsolatos jogsértések miatt kellett intézkedni. A tehergépkocsi vezetők ellenőrzése során alkoholfogyasztás gyanúja nem merült fel, ugyanakkor egy vezető nem használta a passzív biztonsági eszközt, viszont a gyorshajtás esetükben továbbra is hasonlóan az előző ellenőrzésekhez a vezető jogsértések között szerepelt. Mindenképpen pozitívum, hogy az ellenőrzésre került autóbuszok vezetői kapcsán mind a belföldi, mind a külföldi hatósági jelzésre ellátott járművek tekintetében jogsértés nem nyert megállapítást.
3: A Nyíregyházi Egyetem is megemlékezett a napokban 100. születésnapját ünneplő Sir David Attenborough-ról. Az intézmény ünnepi rendezvényén előadásokkal, interaktív bemutatókkal idézték fel a legendás természetfilmes munkásságát, miközben a fenntarthatóság és a környezettudatosság fontosságára is felhívták a figyelmet. Pampuk Gréta is marad Nyíregyházán, közölte a Fátum. A saját nevelésű 16 éves röplabdás meghatározó játékos lett az Extraligában. A klub most bejelentette, hogy szerződést hosszabbítottak a válogatott játékossal. Korábban bejelentették, hogy Földi Boglárka és Farkas Gréta is a klub játékosa marad. Csütörtökön napos, gomoly felhős időre készülhetünk. Záporok, zivatarok előfordulhatnak. Este nyugat felől újabb csapadékgócok érkezhetnek. A déli eszél feltámad, majd megélénkül. Hajnalban 1-8, a legmelegebb délutáni órákban pedig 19-23 fok várható. Pénteken már több lesz fölöttünk a felhő, és többfelé készülhetünk záporokra, zivatarokra, helyenként esőre is. A déli délkeleti szelet élénk, zivatarok idején erős viharos lökések kísérhetik. 17-24 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig

Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója a legjobb zenékkel Mixben. A lemezjátszóknál

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Jubileumot ünnepel a pedagógiai szakszolgálat. Előadásra hív a Nyírségi Egészségközpont, és zárul a Fizliga idei idénye. Kovács Rádai Andrea vagyok. Hivatalosan is megalakult az új kormány. A kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt tegnap. Magyar Pétert múlt szombaton választotta miniszterelnökké a parlament. Fennállásának 50. évfordulóját ünnepli a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei pedagógiai szakszolgálat nyíregyházi tagintézménye. Ebből az alkalomból kétnapos jubileumi programot szerveztek, ahol a múlt kihívásai mellett a jövő feladataira is fókuszálnak, mondta rádiónknak Kovács Éva Gyöngyi, tagintézményigazgató.
3: Ez egyszerre lezárás, értékelés, összegzés és egy újnak a kezdete. A szakszolgálat a köznevelési rendszer támogató a rendszeret, tehát leképezi az oktatás rendszernek a változásait és az aktuális kihívásait. Mind a gyerekeknek az intézmény felé való megfelelésében, nehézségeiben, lehetőségeiben, csak úgy, mint a családdal kapcsolatos teendőkben. Folyamatosan bővültünk. A 3 szakterület ma már 8 szakterületet jelent. A kezdeti 4 ember ma már 87 embert jelent, és ez minden évben egy folyamatos újrakezdést, átstruktúrálódást jelent, megfelelve a törvényi elvárásoknak és azoknak a szakmai emberi értékeknek, ami azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy tartsuk és kiálljunk mellette.
2: Folytatódik a Nyírségi Egészségközpont korábban indított programsorozata. Újabb előadásra invitálják az érdeklődőket. Május 28-án délután Út önmagadhoz címmel tart önismereti előadást Hebb Bernadett. Az előadás most is ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek az egészségkontroll.hu weboldalon. A hétvégén befejeződik a labdarúgó Fizliga 2025-2026-os idénye. A Nyíregyháza Spartakusz az utolsó fordulóban a Kazincbarcikát fogadja, írja a Város honlapja. A mérkőzést pénteken este rendezik. A portál emlékeztet, az élvonalban maradást már hetekkel ezelőtt kiharcolta a Spari. A mérkőzés nem lesz tét nélküli. Ha ugyanis győz a Nyíregyháza, akár a 7. helyre is előre léphet. Csütörtökön napos, gomoly felhős időre készülhetünk. Záporok, zivatarok előfordulhatnak. Este nyugat felől újabb csapadékgócok érkezhetnek. A déli eszél feltámad, majd megélénkül. Hajnalban 1-8, a legmelegebb délutáni órákban pedig 19-23 fok várható. Pénteken már több lesz fölöttünk a felhő, és többfelé készülhetünk záporokra, zivatarokra, helyenként esőre is. A déli délkeleti szelet élénk, zivatarok idején erős viharos lökések kísérhetik. 17-24 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Indul a központi szúnyoggyérítési program. Jövő szombaton elrajtol a Bringa Piknik, és folytatódik a Senior Akadémia. Kovács Rádai Andrea vagyok. Május második hetében elindul a központi szúnyoggyérítési program, közölte a Katasztrófa Védelem. Első lépésként a lárvák elleni biológiai védekezés zajlik. Ennek során a szúnyogok tenyészőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el. Minden más élőlényre ártalmatlan. Azt írják, a keleti országrészben a Tisza, a Bodrog és a Körösök mentén lévő holtágak szegélyén légi biológiai gyérítés indokolt. Itt az időjárás függvényében lehet majd fellépni a lárvák ellen. Jövő szombaton már 9. alkalommal rajtol el a Bringa Piknik. A vállalkozó kedvűek a Nyíregyháza-Tokaj közötti, csak nem 35 kilométeres távot tekerhetik le. A fesztivál katlanba érkezőket idén igazi cirkuszi hangulat várja, mondta rádiónknak Juhász Miklós szervező.
3: Május 23-9:39 startolunk a Kossuth téről. Az igazi nagy izgalom az lesz, hogy most a cirkusz jegyében fog eltelni ez a piknik. Effektíve már a Kossuth téren fog egy kis cirkuszi hangulat visszakölcsönöződni azok részére, akik gyakorlatilag már a startot várják türelmetlenül, és bent a katlanban a lekerekezett 35 km után pedig gyakorlatilag abszolút elszabadul a cirkuszi hangulat. Artisták, bohócok, pantominesek fogják ellepni a katlan területét, nyilvánvalóan színpadi produkciókkal is, meg a közönség között is fogják szórakoztatni a nagy érdemű kerékpárosokat. Ismételten van hegykerülő, 13:03-kor lesz a restart, és akkor gyakorlatilag Bodrog keresztül Tarccal érintésével fogjuk megkerülni Tokaj Kopasz hegyét, és érkezünk vissza a Tokaj városába, a fesztivál katlanba.
2: Folytatódik a Senior Akadémia a Nyíregyházi Egyetemen. A digitális világ lépésről lépésre, okos eszközök használata, online biztonság címet kapta a következő előadás. Május 19-én Szabó József Mihály, a Matematika és Informatikai Intézet mesteroktatója beszél majd a jelenlévőknek a telefonhasználatról, ügyfélkapuról, de szó lesz az internetbiztonságról, és mindennapi digitális praktikákat is hallhatnak. További részletek az egyetem közösségi oldalán. Csütörtökön napos, gomoly felhős időre készülhetünk. Záporok, zivatarok előfordulhatnak. Este nyugat felől újabb csapadékkúcok érkezhetnek. A déli eszél feltámad, majd megélénkül. Hajnalban 1-8, a legmelegebb délutáni órákban pedig 19-23 fok várható. Pénteken már több lesz fölöttünk a felhő, és többfelé készülhetünk záporokra, zivatarokra, helyenként esőre is. A déli délkeleti szelet élénk, zivatarok idején erős viharos lökések kísérhetik. 17-24 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

0: A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig lenne ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó sorban már a nap végéhez közeledünk.
1: Sziasztok, Brigi vagyok, imádom a Best FM-et, otthon szoktam hallgatni főzés közben, nagyon jó zenéket adnak, imádom az összes műsorvezetőt, és hajrá Best FM!
2: Mindenből a legjobbat, a 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a Best FM.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.

0: Best FM.
1: Füledre célozva,
2: szívedre hangolva.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Egyszer majd úgy is hazat találsz. Egyszer majd úgy is hazat találsz.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Tehergépkocsikat és buszokat ellenőriztek. Efen Borró 100 a Nyíregyházi Egyetemen, és Pampuk Gréta is marad. Kovács Rádai Andrea vagyok. Hivatalosan is megalakult az új kormány. A kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt tegnap. Magyar Pétert múlt szombaton választotta miniszterelnökké a parlament. Tehergépkocsikat és autóbuszokat ellenőrzött a rendőrség múlt héten a Roadpool akció keretében. Országszerte több mint 2500 esetben állapítottak meg jogsértést. A szabolcs-szatmár-beregi adatokról Szűcs István, rendőralezredest, a Vármegyei Rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztály megbízott vezetőjét kérdeztük.
3: 118 alkalommal állapítottak meg jogsértést, ebből azonnali közlekedési korlátozást 2 nehéz tehergépkocsi esetében kellett elrendelni. A tehergépkocsik ellenőrzése során vezetési és pihenőidővel kapcsolatos szabályszegések miatt, jármű és rakomány biztonsággal kapcsolatban, okmányokkal kapcsolatos jogsértések miatt kellett intézkedni. A tehergépkocsi vezetők ellenőrzése során alkoholfogyasztás gyanúja nem merült fel, ugyanakkor egy vezető nem használta a passzív biztonsági eszközt, viszont a gyorshajtás esetükben továbbra is hasonlóan az előző ellenőrzésekhez a vezető jogsértések között szerepelt. Mindenképpen pozitívum, hogy az ellenőrzésre került autóbuszok vezetői kapcsán mind a belföldi, mind a külföldi hatósági jelzéssel ellátott járművek tekintetében jogsértés nem nyert megállapítást.
2: A Nyíregyházi Egyetem is megemlékezett a napokban 100. születésnapját ünneplő Sir David Attenborough-ról. Az intézmény ünnepi rendezvényén előadásokkal, interaktív bemutatókkal idézték fel a legendás természetfilmes munkásságát, miközben a fenntarthatóság és a környezettudatosság fontosságára is felhívták a figyelmet. Pampuk Gréta is marad Nyíregyházán, közölte a Fátum. A saját nevelésű 16 éves röplabdás meghatározó játékos lett az Extraligában. A klub most bejelentette, hogy szerződést hosszabbítottak a válogatott játékossal. Korábban bejelentették, hogy Földi Boglárka és Farkas Gréta is a klub játékosa marad. Csütörtökön napos, gomoly felhős időre készülhetünk. Záporok, zivatarok előfordulhatnak. Este nyugat felől újabb csapadék gócok érkezhetnek. A déli eszél feltámad, majd megélénkül. Hajnalban 1-8, a legmelegebb délutáni órákban pedig 19-23 fok várható. Pénteken már több lesz fölöttünk a felhő, és többfelé készülhetünk záporokra, zivatarokra, helyenként esőre is. A déli délkeleti szelet élénk, zivatarok idején erős viharos lökések kísérhetik. 17-24 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes, nagyon szeretjük. Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Just for funny sis, get a job.
4: A fülnek, az agynak, a szívnek.
5: That's just the way it
6: is. Legyen a kedvenced.
7: Things will never be the same.
4: Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. Hey, what's wrong with you?
1: You're looking kind of down for me. Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mi?

0: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.

0: Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
1: Változatosan.
0: Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: mindig változott a zenéfonok, feldobja a napomat.
1: Jaj, imádom egész nap benneteket hallgatlak, mert isteni jó zenék vannak, amik feldobnak, felvidítanak.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedési programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a Best

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgyis haza találsz. Egyszer majd úgyis haza találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Nagyon jó, magisztrátot hallgatom.
1: Hát úgy közben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Volt egy álmom, egy szörnyű látomás.

Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.